0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Stravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Stravamed ND-nél. 069-388-8-08-15 vagy 024-455-51-55.
6: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 8 óra 19 perckor kívánok szép reggelt, vagy kellemes délelőttöt, attól függ, hogy ki mikor ébredt, esetleg kávéztok már, vagy túl vagytok rajta, de legyetek itt, és maradjatok is a 91,5-ön, hiszen kezdődik a szombati Pannon Presszó. Szabadkán és környékén pillanatnyilag 15 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és nem is az a legnagyobb baj, hogy júniusban csak 15 fok van, hanem esik az eső. Tehát, ha nem kifejezetten muszáj mennetek valahova, akkor egyelőre ne menjetek, mert úgy tudom, hogy azért ettől jobb időnk lesz ma, és elérjük a 23-24 fokot is a nap legmelegebb órájában, de az még egy picit odébb van, úgy, hogyha tehetitek, akkor lustálkodjatok. És elmondom azt is, hogy ma június 6-a van, amikor is a Norbertek, a Szintiák és a Kolosok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, azokat is, akik születésnapot ünnepelnek, vagy bármi mást, ezen a nem túl szép, de mégiscsak szép napon, mert ne engedjük, ne hagyjuk azt, hogy az időjárás elrontsa a kedvünket. Ami pedig a presszót illeti, rövidesen kapcsolunk majd Horgosra, és megtudjuk, hogy milyen programokkal várnak ott bennünket júniusban. Aztán Kovács Géza azt fogja elmondani, hogy meddig fog kitartani a csapadékos időjárás, és mikor számíthatunk igazi nyárra. Lesz ma könyvajánlónk is, érkezik Varga Patrícia hozzánk a Szabadkai Városi Könyvtárból, de beszélgetünk egy kicsit a közlekedésről is, a rolleresekről és az elektromos bicajosokról, a közlekedés résztvevőiről, akik valahogy úgy vákumban vannak jelen pillanatban, de hogy megoldódik-e majd az ő helyzetük és a miénk is, az ki fog derülni a mai nap folyamán. Emellett sok jó zene lesz, természetesen lesznek közérdekű infók, programok és minden más. Nagy Viktor adásvezető, technikus és a műsorvezető Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést. Tartsatok velünk!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
6: Igen!
5: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
5: A Trven a Jabuka együttes.
6: A Frénia.
5: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
6: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
5: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
6: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
5: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
13: Bomax.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: A folytatásban, ahogy említettem is, a beharangozóban ellátogatunk Horgosra, egész pontosan a Horgosi Művelődési Házba, mert hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen júniusi programok várnak bennünket. A vonal túlsó végén Sós Nóra programkoordinátort köszöntöm. Szia, Nóri! Akkor ugye van már, ami lezajlott a júniusi műsorból, de nagyon sok minden még azért előttünk áll.
2: Így igaz, hiszen a június 4-i program zajlott le, hiszen úrnapját ünnepeltük, és ezzel összekötöttük az összetartozásunk napját is, és egy egészen szép kerek délután tudtunk megünnepelni együtt közösen, közösségben, de még számos olyan júniusi program van, amelyet be kell harangoznom, hiszen nagy szeretettel várunk ezekre a programokra mindenkit, hiszen június 9-én a Vajdasági Vándormozi látogat el Horgosra, és egy igazi film ünnep lesz nálunk ezen a délután, hiszen 4 filmet is megtekinthetnek az érdeklődők, lesznek közte gyermekfilmek is, és lesznek közte természetesen felnőtt filmek is. Tehát június 9-én kedden 1 órakor kezdődik a filmünnep a Horgosi Művelődési Házban. 1 órától a Toldit fogjuk vetíteni, majd 15 órától a Csongor és Tündét, 17 órakor pedig a Hogyan tudnék élni nélküled nagy sikerű magyar filmet, valamint 19 órakor pedig a nem olyan régen bemutatásra került Legény búcsú kerül vetítésre. Azt gondolom, hogy kicsik és nagyok tudnak szemezkezni ezekből a filmekből, és várunk mindenkit nagy szeretettel, hiszen ingyenes a belépés ezekre a filmvetítésekre, és előregisztráció az ajánlott, hiszen befogadó képessége van a teremnek, ezért jó lenne ezt erre ügyelnünk, úgyhogy aki szeretne esetleg jönni, érdeklődik valamelyik film iránt, azt nagy szeretettel várjuk, és a Művelődési Ház közösség oldalán pedig elérhetőségeinket megtalálják, ott tudnak esetleg jelentkezni ezekre a vetítésekre. És a következő hét igazán tartalmas lesz, hiszen már is június 10-én szerdán is kínálunk ezt programot, amikor is a Dunáninenti Szántúr elnevezésű tehetségkutató vetélkedő, népművészeti vetélkedőről beszélünk. A második állomásához ér, hiszen néhány héttel ezelőtt a népművészek, a néptáncosok, a népzenészek mutatkoztak be. Közel 350 fiatal volt a mi színpadunkon. Most pedig a népmese szekció, a népmese kategóriának az elődöntője lesz itt nálunk, a Vajdasági elődöntője, amelyre több mint 30 népmesés, népmesélő gyermek jelentkezett. Aki szeretné esetleg meghallgatni őket, szereti az élőszavas mesemondás, azokat nagy szeretettel várjuk, és meg tudják ezeket hallgatni, be tudnak ők is kapcsolódni ebbe a programba, mert 16 órakor kezdődik, tehát jövő héten szerdán. Ezt követi a jövő hétvége, hiszen június 13-án a Szent Orbán Borlovagrendnek a programját is meg kell említenem, mert 16 órakor kezdődik, tehát jövő héten szerdán. Ezt követi a jövő hétvége, hiszen június 13-án a Szent Orbán Borlovagrendnek a programját is meg kell említenem, hiszen Orbán napi borünnep lesz náluk, hiszen fenn

0: ezen a napon, szombaton, 13-án, 18 órakor a lakiteleki színjátszó kör lesz a vendégünk, és ők egy kabaré estel szórakoztatják a horgosságot, tehát a horgos a látogatókat. A belépés ingyenes, és igazán ígéretes és felgeteges hangulatot kínálnak ők a színházi előadásukkal. Akit érdekel, és szeretne egy jó hangulatú estet átteni nálunk Horgoson, az azt gondolom, hogy a borok kísérletében és a kabaréest kísérletében mind-mind megteheti. Valamint június hónapban a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület évzárójára is sor fog kerülni, hiszen évadot zárunk. Ez június 21-én 17 órakor lesz a Művelődési Színház termében, amikor is a népművészek minden szakosztálya színpadra lép, és ezzel búcsúztatják az évet. Így egy hosszabb nyári szünetre megyünk, illetve mennek ők is, de viszont a nyári szünetben is lesznek programjaink, hiszen az Egyesület is a népművészeknek néptánctábor szervez, a Juvenil Polgárok Egyesülete pedig idén is megszervezi majd a napközis táborát, és azt hiszem, hogy ígéretes nyár elé nézünk, és a június is tartogat olyan programokat, amelyek kicsiket, nagyokat megszólítanak, így nagy szeretettel várunk mindenkit ezekre.
1: Abszolút tartogat, fantasztikus programok várják az érdeklődőket júniusban is. Hát köszönjük szépen neked, hogy ezekről beszámoltál, a hallgatókat pedig akkor én is arra invitálom, hogy irány a horgosi művelődés jelz. Köszönjük, Nori, további szép napot, kellemes hétvégét neked.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget, és várunk mindenkit nagy szeretettel Horgosra.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: Határhelyzettel érkezem. Azok, akik Magyarországra szeretnének menni, azok talán a Királyhalmi átkelőt kerüljék el, mert hogy ott 30-40 perc a várakozási idő. A Horgos 2 Röszke 2-nél ettől még rosszabb a helyzet, ott 50 percet kell várakozni, és szintén ez a helyzet a Horgos 1 Röszke 1 átkelőn. Tehát, hogyha gyorsan át szeretnétek menni a határon, akkor ezeken kívül a többi határátkelőt válasszátok, mert ott nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, a Röszke 2 átkelőnél 40-50 perc a várakozási idő, a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás, tehát bátran lehet arra menni. 0636216605-ös az SMS számunk, ha van infótok a határól, vagy útjelentést küldenétek, bátran megtehetitek, írjatok, köszönjük szépen!

Topkor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Programajánló.
8: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
9: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: A Panopresszó folytatásában pedig szombat lévén, ahogy szoktuk, kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót. Nyilván nagyon sokunkat érdekel az, hogy mikor érkezik el az igazi nyár. Ha meg majd elérkezik, akkor meg majd azt fogjuk kérdezni, hogy mikor fog már egy picit lehőlni. Hát soha sehogy nem, jó? Köszöntöm Gézát, sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok! Hát így van, igaz ez. Én aláírnám az ilyen hőmérsékleteket, amik vannak most egész nyáron, ilyen 26-28, én aláírnám.
1: Bizony, egyezem.
2: Néha esőkkel ez szuper, de hát nem lesz az ez így. Minden esetre egyelőre úgy tűnik, hogy június nem lesz túl meleg, legalábbis a következő jó 10-12 napban, de nézzük a részleteket. Ez az eső, ez a hidegfront nagyon érdekesen alakítja az időjárást, ugyanis egész Közép-Európában radaron gyakorlatilag csak egy kisebb sáv van, egy olyan 50-60 kilométer széles sáv van Szlavóniától, Zombor, Bajmok, Szabadka, Szeged és arra a délkelet Magyarországon. Máshol sehol nem esik az eső. Itt ez egy sáv van, ahol általában azért kisebb csapadék van. Ez az esőzóna, ez lassan elhagyja a térségünket, majd délután már barátságosabb lesz az idő, és felszakadozik a felhőzet. A mai maximum, függetlenül attól, hogy most még csak 16 fok körül van, de azért a délutáni napsütés hatására már 24 fokig azért emelkedik, és ez gyakorlatilag bármennyire is furcsán hangzik, de az átlag, sok éves átlag, tehát itt több évtizedes átlagról beszélünk, megfelelő hőmérséklet. Holnaptól kezdve, tehát holnap ragyogó, gyönyörű napsütés lesz is, vagy mondanám, ezt aláírnám a holnapi nap időjárását, ugyanis egész nap napos lesz is, 28 fokig emelkedik, ami azért elviselt olyan szép, kellemes, meleg idő. Hétfőn még tovább kicsit erősödik a felmelegedés, egyébként ez annak köszönhető, hogy Észak-Nyugat-Európa felett újabb ciklon közelít felénk, és a meleg oldalára kerülünk legalábbis szerdáig. Tehát gyakorlatilag hétfőn sem változik az idő, kicsit melegebb lesz, 29 fok közelében lesz a hőmérséklet. Kedden lesz a legmelegebb, felerősödik a déli szél is, akár 31-32 fok is lehetséges, de itt meg is áll a dolog, ugyanis szerdától kezdve megérkezik a hidegfront, közelít valójában, nagyon közel kerül hozzánk, és labilissá válik a légkör. Ennek köszönhetően záporok, zivatarok várhatók az esti órákban, szerda este, de attól még meleg lesz, még az napon 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Viszont csütörtöktől a hidegfront bezúdul, erős lehűlés, a jó pár fokos lehűlés várhatóan, 23 fokig hűl a levegő, újabb esők, zivatarok várhatók, főleg eső később már csütörtökön. Pénteken picit megnyugszik átmenetileg az időjárás, de mivel újabb nedves légtömeg érkezik, úgy tűnik, hogy péntek este újabb eső vagy zivatar várható. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a hét második felében 24 fok körül alakul, tehát egy picit talán már mondhatjuk, hogy kissé hűvösebb lett egy-két fokkal a hőmérséklet a sok éves átlagnál, és csak a jövő hét végén stabilizálódik az idő, de nem lesz nagyon meleg, azért, mert erős északnyugati széllel meglehetősen hűvös, de már szárazabb légtömegek érkeznek. Ami a statisztikát illeti, az hát leghűvösebb reggel 8 fokkal volt, érdekes, ugye 6-ossal végződik dátumokkal, 1986, illetve 2006-ban, mind a két esetben 8 fok körül volt a minimum érték. Ami a leghűvösebb kora délutáni órákat illeti, az ugyancsak 1986, mindössze 15 fokig emelkedett a hőmérséklet. A legmagasabb elég régen volt, 34 fokkal, 1998-ban és 2000-ben, ebben a két esetben, viszont tavaly viszont jó meleg volt azért, az ahhoz képest, a mostanihoz képest, tavaly 18 fok volt már reggel, és kora délután gyönyörű napsütés mellett 32 fokig emelkedett a hőmérséklet. 100 évvel ezelőtt egyébként 11, illetve 25 fok volt, tehát nagyjából az átlag körüli hőmérséklet volt akkor is, és kevés eső is esett, akkoriban 0,4 liter csapadék hullott. Egyébként, ami érdekes még, ugye a csapadék az hiány, és akkor ezt általában mindig megnézem. A legtöbb csapadék ezen a napon 1987-ben volt, 30,8 liter esett reggelig, egy légköri frontnak köszönhetően, és 86-ban, ugye említettük, az volt a elég hideg reggel volt, 21 mm eső esett. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy a mai változékony időt a hétvégén, illetve a hét első napjaiban igazi nyárias hőmérséklet váltja fel, a 30 fok közeli hőmérsékletekkel, majd megérkezik, berobban a hidegfront, amely gyakorlatilag szerdán már labilissá teszi a légkört, de még nem hűl a levegő, illetve hát éjszaka lehűl, csütörtökre ez már jellemzően visszaesik, és egy jó pár napig nem fog fölmelegedni a hőmérséklet, tehát a hét második felében hűvösebb lesz az idő, azaz körülbelül az átlag körül, vagy egy picivel hűvösebb, igen, igen változékony idő várható, gyakori esővel, zivatarral, tehát igazi, tipikus júniusi idő lesz.
1: Géza, én olvastam itt-ott, hogy azzal ijeszgetnek idézőjelben bennünket, hogy nagyon-nagyon meleg nyarunk lesz. Lehet-e már tudni, hogy ez valós ijeszgetése, vagy csak ugye minden évben ezt mondjuk?
2: Hát lehetséges természetesen azzal, hogy ez most szerintem, legalábbis a jelek szerint itt nagy melegedés június végéig nem arról színű. Mm-hmm. Tehát, hogy mikor jön az igazi kánikulat, esetleg június utolsó napjaiban, illetve szerintem a július folyamán biztos, hogy lesz forróság, az ki van zárva, hogy ilyen változékony idő legyen egész nyár folyamán. Ez 1978-ban volt, de nagyon régen. Akkor volt az évszázad leghűvösebb nyara. Hát két kötve hiszem, hogy ilyen hűvös nyár lesz. De viszont az tény, hogy lehetséges, hogy nem lesz olyan sok forró nap, mint volt mondjuk tavaly előtt, tehát két évvel ezelőtt, akkor 77 forró nap volt. Lehet, hogy 50 lesz, de az aztán bivaj meleg lesz, tehát nagyon-nagyon meleg várható. Most egyenlőre úgy tűnik, a következő durván 10-14 napban nem fog visszamelegedni, sőt, 20-áig még a 30 fokot sem éri el a hőmérséklet, rendkívül változékony lesz a június. Hát gyakorlatilag ez a sok éves átlagot, ha nézzük, a tavaly mindössze 3 liter esett négyzetméterenként, és az volt az eddigi mérések alapján 1960 óta, amíg vannak adataim, nem volt ilyen száraz a június. Na hát erre most rátszáfol ez az idei. Egyébként meg kell említeni, hogy az összhónapok között a június a legcsapadékosabb, legtöbb eső esik akkor, nem ősszel, hanem júniusban. Hát most úgy tűnik ez az idei június, ez komolyabb csapadékot hoz magával, legalább eddig már, ha bár csak néhány nap telt el, már 30 liternél tartunk, úgyhogy valószínűleg még lesznek itt csapadéktömbök a jövő hét második felében, illetve ugyanúgy a következő héten is várható szerda körül egy újabb csapadék hullám, ami több napig fog tartani záporokkal, zivatarokkal, úgyhogy úgy tűnik a június az komolyabb mennyiségű csapadékot hoz. A mezőgazdaság számára ez remélhetőleg nem későn jön, de hát bízunk benne, hogy ez segíteni fog mindenféleképpen.
1: Így van. Aztán, hogy milyen nyarunk lesz, az a folytatásban majd kiderül. Köszönjük szépen, Géza, hogy ismét a rendelkezésünkre áll. További szép napot és kellemes hétvégét kívánunk.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
7: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
8: Programajánló.
9: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
10: A Vajdasági Szabad Egyetem.
9: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
10: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
9: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
10: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
9: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
10: Katapultáljunk a megszokásból.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát be. Ki mondja meg nekem, hogy most mi a fene legyen? Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: A hétvégén hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdalvajdasági Központja, az Északbácskai település a házigazdája, ugyanis a Gyöngyös Pokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyös Pokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályájáig, ahol ünnepi műsort is láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televíziós közvetíti és online is követhető. Este 20:30-kor Szalonna és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket, 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kicsiket a Falu Kompánia és Wonderboot szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
7: 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A hétvégén Hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor Szalonna és Bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket. 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kiscsikát a Falu Kompánia és a Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit Hajdújáráson. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját, erről beszélt Vitézi Dávid magyar közlekedési miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseinek felülvizsgálata következik, beleértve a közbeszerzést is, például amiatt, hogy miért kellett Mészáros Lőrinc cégét amerikai dollárban kifizetni, miáltal példátlanul drága lett a projekt. Kezdeményezik, hogy a Budapest-Belgrád vonal projektjének minden dokumentumát hozzák nyilvánosságra. Ehhez kell a kínai állam hozzájárulása is, mert nemzetközi szerződésről van szó. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3 és 6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy kislány meggyilkolása kapcsán. Az egy hete eltűnt kislány holttestét csütörtökön találták meg. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. rendőrség. Emmanuel Macron államfő szerint nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszerszintű és esetleg egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket.
7: Sport.
9: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. A vendégek a 72. percben Toni Mietinen távoli bombájával szépítettek. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.
7: Időjárás.
9: Szabadkán is környékén jelenleg 17 fok van. Az elmúlt napok nyárias melege után reggel esőre is érezhető lehűlésre ébredhettünk Vajdaság szerte. A csapadék több helyen is felfrissítette a levegőt, a hőmérséklet pedig visszaesett. A meteorológusok szerint Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. A csúcsok 24 fok körül alakulnak. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: A héten, azaz június 1-e és 7-e között a rendőrség fokozottan ellenőrzi a kétkerekű járművek vezetőit. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a járművek megfelelnek az előírásoknak, hogy a kijelölt közlekedési felületeket használják-e, valamint hogy fogyasztottak-e alkoholt vagy tudatmódosító szert. Megjegyzem, nem csak ezen az egy héten kellene őket ellenőrizni, de erről fogunk beszélgetni, hogy vajon veszélyforrás jelentenek-e ezek az elektromos kerékpárok vagy rollerek, akit pedig szakértőként felkérek, nem más, mint Rózsa István gépjárművezető oktató, és köszöntöm őt sok szeretettel a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat és a stúdióban lévőket is.
1: Köszönjük szépen. Nos, mit tudnánk ezekről az elektromos kerékpárokról elmondani, azon kívül, hogy ugye mi, akik nem hajtjuk őket, vagy nem vezetjük, vagy nem használjuk, milyen potenciális veszélyforrásoknak éljük meg azokat?
2: Hát ennek végső ideje volt, különben, ahogy mondta, hogy most a héten ellenőrzik a kerékpárokat, vagyis nem csak a kerékpárokat, tehát ami kétkerekű mindenféle járművet a rendőrség, és hát jó lenne, hogyha ez hosszabb távon is megmaradna, mert elég sok kivetni való van a kerékpárosok maga a közlekedéssel is, és hát most a járművek így kívülről nem látszik, amikor esetleg sötétbe lámpa nélkül vezet, vagy hasonló dolgok, de itt én gondolom, hogy nem csak az elektromos kerékpárokat, rollerokat kell elősorolnunk, hanem a kerékpárosokat is. Most valóban a rendőrség a héten látszott is a városban, hogy ellenőrzi őket a közlekedést, főleg a közlekedést, mert kerékpárosok is tudnak nagyon szabálytalanul közlekedni. Tehát nem tartsák be a szabályokat, ez nem a megfelelő oldalon közlekednek, például ahol van bicikli út mind a két felén, kerékpárút mind a két felén az útnak, ott a őnekik is szigorúan be kellene tartani, hogy a jobb oldalon közlekedünk, nem azon a felén, amelyik esetleg a kerékpárosnak jobban esik, hogy hát most én miért menjek át a másik felére, mert nekem erre kell mennem. Tehát a szabályok betartása, hol, hogy közlekednek az úttesten, mennyit foglalnak el az úttestből, a rollerok gyorsan közlekednek, gyalogátkelő helyeken nagyon nagy sebességgel átszaladnak, átszágúdanak, úgymond, de ez érvényes, mondom, a kerékpárosokra is, az elektromos kerékpárosokra is, mindenkire. Jó lenne ezre egy kicsit jobban odafigyelni, hogy a szabályokat valahogy betartatni, mert ha már az úton közlekedik valaki, akkor azért illene tudni, hogy mik a szabályok, hol kell közlekedni. Ne csak az autósoknak kelljen mindig figyelni, hanem őnekik is.
1: Önnek, ugye, akinek szinte, vagy mondhatjuk azt, a közlekedés a munkahelye, vagy az út, a közút a munkahelye, mit tapasztal, hogy ugye ezen kívül, amit elmondott, hogy nagyon gyakori, hogy szabálytalanul közlekednek, és ezért is vannak ők ennyire a figyelem középpontjában, hogy ezeket a kétkerekű járműveket, amiket elektromos járműveket, amiket vásárolnak, ezekre semmilyen szabály nem vonatkozik, tehát valóban egyszerűen csak felülnek rájuk, és vezetik, és ennyi. Tehát ez felfoghatatlan a számomra is.
2: Hát ez a helyzet pedig így van, hogy nincs. Tehát nincs semmi előírás, külön előírás rájuk. Tehát még a kötelező, még mondjuk egy védőfelszerelése nincs előírva. Tehát a rollerokra, azokra előírták, azt, hogy be kell jegyezni, az ereje, meg van, milyen erős lehet minden. Sajnos, hogy én azt hiszem, hogy ez hamarosan nem tudom, hogy változni fog, de szerintem nem fog változni. Nincs semmi. Tehát ugyanaz, hogyha valaki elektromos kerékpáron ül, vagy kerékpáron ül, ugyanaz a szabály vonatkozik rá. Tehát nincs. Végül is meg van határozva a kerékpárúton 35 km-es sebességnél. Nem mehetne gyorsabban, be kellene tartani ezt a szabályt, de ezt nagyon sokan nem tartják be, mert ha már rajta ül, meg ha már megvette, akkor ő haladni akar, és gyorsan mennek. És semmi megkülönböztetés nincs, tehát most ezt ismét tölgetem itten, de de semmiféle külön szabály, tehát nem vezettek be semmit arra egyelőre még, hogy kivezetheti akár fiatal gyerek, ami megvan, tudjuk a szabályt, 12 éves kor fölött önállóan közlekedhet az út a kerékpárral, és ez lehet kell elektromos kerékpár is. Ugyanúgy ketten ülnek rajta, tehát két gyerek rajta ül az elektromos kerékpáron, és nem tartsák be a szabályokat. Tehát senki nem ellenőrzi őket. A rendőrségnek gondolom, hogy nincs is olyan kapacitás, hogy mindenkit megbüntessen, nem is tudnak mindenhova odaérni, itt ez a szülőknek a felelőssége is kellene, hogy legyen, meg az egész társadalomnak. Tehát ezen kellene változtatni, de Nyugat-Európa és európai országokban, több országokban hallom, hogy ugyanígy van. Tehát ami vonatkozik a kerékpárosokra, az vonatkozik az elektromos kerékpárokra is, azon fölül esetleg kötelezik a védőfelszerelés, tehát a sisak használatát, de az kötelező a kerékpárra is másik országokban, a láthatósági mellény, esetleg nálunk, ez se nincs nálunk, semmi nem kötelező. Tehát mindegy, hogy valaki elektromos kerékpáron ül, vagy a kerékpáron.
1: Mert az, hogy saját magukra veszélyt jelentenek, ugye az eséstől, a ütéstől bármi, az ő felelősségük, de a közlekedésben is veszélyt jelentenek, és ez a nagyobb probléma. Tehát ugye említette, hogy nincsenek megvan határozva, hogy hány éves kortól a fiatal vehet részt a közlekedésben, viszont nincs annyi rutinja, ezek a járművek gyorsan haladnak, tehát nem tud úgy reagálni. Szóval én tényleg furcsa, hogy ennyire perifériára szoroltak a kétkerekű elektromos járművek.
2: Hát az a helyzet, hogy tehát az előbb, ahogy említettem, hogy gyorsan is mennek, és aki rajta ül, az haladni is akar vele, és mindig többet lehet, tehát a városban vagyunk állandóan, ott forgolódunk járművekkel, és mindig többet van olyan, hogy valaki mellékutcából jön, tehát egyáltalán nem figyeli a szabályt, vagy pedig ha esetleg figyeli, hogy ő mellékúton van, gyorsan megy, későn fékez, és nem tud reagálni, tehát nem tudja, hogy mekkora távolság kell neki, hogy ő megálljon, és ha nem szalad, nem gurul ki a főútra, akkor kicsúszik a főútra. Tehát nagyon, tehát az autósoknak, járművezetőknek nagyon oda kell figyelni minden, mert bárhonnan jöhetnek. És az, amit mondtam, hogy a szabályokat be kellene nagyon tartani, hogy tehát őrá is ugyanaz vonatkozik az elektromos kerékpárra, hogy a gyalogátkelő helyhez, amikor odaér, akkor nem csak úgy rákanyarodunk és átsuhanunk, hanem leszállunk és áttoljuk.
1: Isten, igen.
2: Igen.
1: Elmondta, hogy milyen veszélyforrásokat jelentenek ők saját magukra ugye a közlekedésben. Aki, mint ön is, minden nap a közlekedésben van, hol látja a megoldást? Tehát, hogy egyáltalán az, hogy mi vigyázunk magunkra, amennyire tudunk, ez ugye egy fontos dolog, de nem mindig tudunk vigyázni sem magunkra, hogyha nem mi vagyunk az okozói annak a balesetnek. Tehát hol van itt a megoldás? Egyáltalán van erre megoldás?
2: A megoldás a képzések, tehát a figyelem fölkelt figyelmeztetésekben, edukációban lenne a megoldás, abban, hogy nem lehet mindenkit személy szerint, tehát nem kell rá jogosítvány, nem kell tanulni. De hát én azt mondom, hogy ha már valaki közlekedik, akkor valamilyen szinten ön szorgalomból kellene, hogy tudja a szabályokat. Bármivel közlekedik a forgalomban van, mindegy, tudni kell a szabályoknak bizonyos részét, főleg ami rá vonatkozik, azt tudni kellene. Na most, másik országokban, megint azt emlegetem, amit már sokat láttam, tehát különféle, tehát lehet újságba, rádióba, tehát most már nagyon sokféle van elektronikus módon, tehát akárhol, legyen az egy Facebook, legyen az akármi Instagram, de a városokban különféle figyelmeztető föliratok a kerékpárutakon, a bárhol, az útkereszteződés előtt, az út mellett figyelmeztetések, hogy tartsuk be a szabályokat. Egy figyelmeztetés például a sebességre, hogy mennyivel menjen, ne menjen túl gyorsan, mert például egy 40, 50, mondjuk lehet még 60-as sebességgel is tudnak menni ezek az elektromos kerékpárok, tehát az veszélyes. A fékje nem arra van megcsinálva, tehát nem olyan a fékrendszere neki, hogy ő bármikor biztonságosan meg tudjon állni. Tehát különféle fölhívások. Másik országokban, ahol sokkal pedánsabban közlekednek az emberek, ott is van, és van neki hatása. Tehát egy fölirat például Szlovéniában azt láttam, most ez konkrétan a gyalogosra vonatkozik, de nem számít, mindegy, hogy kire. Például olyan, hogy fölnőttek, tartsátok, ne menjetek át a piros lámpán, mert a gyerekek titeket másolnak, szó szerint így írja a táblán, és átmennek ők is. Tehát különféle arra, hogy ne menjenek ketten, ne üljenek rajta ketten, ne álljonak ketten az elektromos rolleron, ne terheljék túl azt az elektromos kerékpárt is, mert hároman is tudnak rajta menni, az már tényleg veszélyes is, meg szabálytalan is. Mert még a kettő, ha van rajta hely, akkor mehet, de mondjuk két fölnőtt már nem, mert ott is a fölnőtt vihet egy gyereket esetleg a kerékpáron, nem két fölnőtt rajta. Tehát a fölhívás különféle médiumokban, az utcán, de ezt már többször elmondtam, ez vonatkozik minden közlekedőre, ami nálunk egyáltalán nem működik, ilyen nincs az országban, tehát nagyon kevés van. Ha véletlen megjelenik valamilyen fölhívás, sebességkorlátozása vagy valami, akkor oda biztos, hogy egy politikusnak a képét oda teszik mellé, mert az a fontos, nem az információ. Tehát ezekkel a dolgokkal ez kellene, mert ennek más megoldása nincsen. 2013-ban, most még azt elmondom, volt egy olyan, hoztak egy olyan törvényt, hogy az elemi iskolákban, harmadik osztályos kortól kezdve, az általános iskolákban heti két órával azt hiszem kellett volna bevezetni, hogy az oktassák a közlekedést. Na ez mai napig nem lépett életbe, vagyis nem valósult meg, tehát azóta, 13 óta, azóta egy generáció kikerült az utcára. Tehát akik már most ülnek mondjuk autóba, vagy most kezdenek közlekedni, azok akkor kicsik voltak, és akkor szépen, tehát már amikor elkezd, most az autót említettem, de mindegy, közben elkezd biciklizni, esetleg rollerozni, és van egy alaptudása az iskolából, amit ki tud használni. Na most a másik, az pedig szintén a szülőknek egy nagyon nagy felelőssége van, mert ahogy járjuk a várost, nagyon sok gyerek, tehát az előbb is mondtam, tehát megveszik az elektromos kerékpárt, a rollert a gyerekeknek, ami szerintem fölösleg, és nem tudja a szülő, hogy közlekedik vele, mit csinál az utcán, az úton, ketten ülnek rajta, mondom, néha hároman is, tehát ez a szülőknek a felelőssége lenne, tehát a szülőket is kellene valamilyen módon fölhívni, hogy ezt ne tegyék, mert ez tehát a szülőnek a felelősség, akkor az büntetendő is, hogyha valamit okoz.
1: Hát István, én szerintem sokat fogunk még erről beszélgetni. Minden esetre akkor, hogyha ez a megoldás, akkor nem is esik nehezünkre, és akkor sok-sok témátunk lesz még ezzel kapcsolatban. Hát, ha változik valami, hogyha a törvényben nem is, de a fejekben igen, akkor beszélgetünk majd a következő alkalommal is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most is a rendelkezésünkre állt. Sok mindent elmondtunk, ha egy ember felkapta rá a fejét, már nem volt ez a beszélgetés hiába való. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Műsorajánló.
1: Pizzóna.
2: Pizzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pizzóna.
0: Reklám.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Micsoda?
8: Topolyán a tankcsapda.
7: Igen!
8: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
7: Az Eufória. Fellép.
8: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
7: Igen!
8: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
7: Az Eufória. Fellép.
9: A tankcsapda.
8: A Trven a Jabuka együttes.
7: A Frénia.

0: áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Zdravomed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Programajánló.
3: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A Panompresszó folytatásában pedig egy programra hívom fel a figyelmeteket, egy nagyon sportos programra, futóversenyek, kosárlabda és gyermekprogramokat foglal magában ez a nap, méghozzá június 21-e, ami vasárnap. 15 órától sportos családi délutánnak ad otthont a szabadkai harcosok sorakozója a lakótelep parkja. A SUPIEM Community Day célja, hogy összegyűjtse a sportkedvelőket és családokat, miközben a résztvevők egy nemes ügyet is támogatnak. A bevételnek egy részét a parkban található kosárlabda pálya felújítására fordítják. Emellett az iskoláskorú gyermekek sportolását is támogatni szeretnék. A program részeként 5 és 9 kilométeres futóversenyeket, valamint 2 a 2 ellen kosárlabda tornát szerveznek. Az első 3 helyezett díjazásban részesül. Az 5 kilométeres futam 18 órakor, a 9 kilométeres pedig 19 órakor rajtol. A benevezési díj mind a futók és a kosárlabda torna résztvevői számára 1900 dinárba kerülnek. A versenyzők emléklapot és kedvezményes benevezési lehetőséget kapnak a 9. szabadkai félmaratonra. A győztesek pedig ingyenes nevezést nyernek a félmaratonra. A gyermekprogramban egy akadálypályás gyermekfutamot szerveznek a 6 és 9 éves korosztály számára. A gyermekversenyen való részvétel ingyenes, a legjobban teljesítők pedig ajándékban részesülnek. Jelentkezni a péntekig lehet, tehát a jövő péntek www.szuboticzkipolumaraton.com weboldalon. Yo,

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
4: Programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
5: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap vízfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
4: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A hétvégén Hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor szalonnai és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket. 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kicsiket a Falu Kompánia és a Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit Hajdújáráson. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját, erről beszélt Vitézi Dávid magyar közlekedési miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseinek felülvizsgálata következik, beleértve a közbeszerzést is, például amiatt, hogy miért kellett Mészáros Lőrinc cégét amerikai dollárban kifizetni, miáltal példátlanul drága lett a projekt. Kezdeményezik, hogy a Budapest-Belgrád vonal projektjének minden dokumentumát hozzák nyilvánosságra. Ehhez kell a kínai állam hozzájárulása is, mert nemzetközi szerződésről van szó. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej- és tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3 és 6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy kislány meggyilkolása kapcsán. Az egy hete eltűnt kislány holttestét csütörtökön találták meg. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárt a rendőrség. Emmanuel Macron államfő szerint nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleg egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket.
3: Sport.
5: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. A vendégek a 72. percben Toni Mietinen távoli bombájával szépítettek. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.
3: Időjárás.
5: Szabadkán is környékén jelenleg 17 fok van. Az elmúlt napok nyárias melege után reggel esőre is érezhető lehűlésre ébredhettünk Vajdaság szerte. A csapadék több helyen is felfrissítette a levegőt, a hőmérséklet pedig visszaesett. A meteorológusok szerint Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. A csúcsok 24 fok körül alakulnak. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Varga Patrícia, Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa érkezett meg hozzánk. Üdvözöllek szeretettel, szia!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát ha te itt vagy, akkor tudjuk, hogy színes könyvekkel érkeztél, és olvasni valókat
2: fogsz ajánlani. És nyári könyvarájú ajánlóval érkeztem, igen.
1: Hát akkor kezdjünk is hozzá.
2: Vágjunk bele. Tehát először a gyermekosztályról hoztam két könyvet, és két könyvet hoztam a felnőtt osztályról. Az első könyvünk kisovodásoknak szól, Ervin Moser, Hol lakik a kisegér? Tavaszi és nyári meséket tartalmaz. Nézzük a rövid tartalom ismertetőjét. Ervin Moser a népszerű osztrák meseíró és illusztrátor, állatmeséi elsősorban a kisovodásoknak szólnak, de a család minden tagját elbűvölik. A kötetben 9 vidám tavaszi és nyári történet található. A könyv napsütötte, izgalmas csavargásainak főhősei, az egész cirkuszból már ismert, szeretetre méltó állatok szerepelnek benne. Hogy ezúttal mi történik, a kis kedvencekkel a könyvből ki fog derülni. A kisegér alvó helyet keres, és meg is találja azt egy mackó hasán. Nina, a kis cica, bukfencet vet a levegőben, egy repülőgép pilótájaként. A cincivári család otthonra lel egy propellerrel felszerelt teáskannában. Trixi az egér útra kél a világűrbe. Lili barátaival együtt kalandozik a tengeren, egy tök héj csónak fedélzetén. Az egérkalózok pedig megtalálják a csillogó kövek barlangját. Tehát szépen illusztrált könyv, és nagyon szép, rövid mesék vannak benne.
1: Ez volt az első könyv akkor?
2: Ez volt az első könyvünk, és akkor a gyerekosztályról hoztam még egy könyvet, ez már a fiatal kamaszoknak. Uh-huh. 4 kötetből áll ez a könyv, és mind a 4 megtalálható ugyanígy a könyvtár gyermekosztályán. Anya Fröli és Patrick Krause, hogyan ment az agyamra az idegesítő tesóm az osztálykiránduláson a 4 kötetből álló könyvnek a 3. részét hoztam el.
1: Közben lapozgatom, és tényleg valóban olyan, mint igen, egy napló.
2: Igen, ugye? Igen. Tehát ez az apropója úgymond a könyvnek, hogy úgy írták meg a szerzők, mint egy napló lenne. Az osztálykirándulás tesómmal felér egy biztos katasztrófával. Tuti, hogy egy csomó idióta terve van, hogy lenyűgözze vele imádott Robertáját. Remélhetőleg magával hozza majd a Top Secret füzetkéjét is, akkor legalább tudni fogom, mi forgok a fejében. Osztálykirándulás a Fekete Erdőbe. Ennek egyértelműen túlélő táborszaga van, plusz ott lesz a drága látos hugicám is. Vajon esténként összejönnek Félix-szel egy mézes zabtejecskére? DJ Domi minden eshetőségre felkészülve már elpakolta a túlélő készletet. A feszültség forrását és a katasztrófát az okozza, hogy folyton mindenbe beleütő bátyja Domi és annak legjobb barátja, a nyájas Jenny is velük tart. A konfliktusokat pedig az adja, hogy Katinka mindent megtesz, hogy elkerülje a kínos helyzeteket, ám Domi jelenléte garantálja a folyamatos kalamajkát, ami próbára teszi a lány türelmét. A könyv nagyon stílusos, ugye, ahogy említetted, hisz a szerzők képregényes beütésekkel és rajzokkal tűzdelt tini napló formájúvá varázsolták a könyvet, rengeteg humorral és félreértésekkel. Mm. És ugye van még a másik 3 könyvünk is, elmondanám azoknak is a címét. Hogyan lett az Akkan tesómból osztályszóvivő? Ez ugye az első könyvünk, a második könyv pedig Hogyan szambázott be a gázbratyóm a bulimra? És a 4. könyv Hogyan játszott el a gáztesum Rómeót a rendezésemben.
1: És akár mind az összeset el lehet nyáron olvasni, mert simán, nagyon olvasmányos, igen. És nem
2: igen,
1: hosszú.
2: És szerintem külön-külön is elolvashatók, nem függnek össze, csak a szereplők ugyanazok, úgymond a könyvben. Akkor térjünk át a felnőtt osztályra. Először a középiskolásoknak hoztam egy könyvet. Alex Hero, 10 000 ajtó, nagyon szép, különleges és éldekorált kiadás. szépen, vagyis nagyon szép a borítója, igen, tehát igen, kellemes a borítója.
1: Stílusos.
2: Tudós, nem hétköznapi története, az 1900-as évek elején veszi kezdetét. A lány Cornelius Lack pártfogójaként éli mindennapjait a milliómos üzletember Vermonti birtokán, miközben apja régészeti felfedezőként a világ legkülönbözőbb pontjai kutat, leeltűnt civilizációk után, és gyarapítja egzotikus tárgyakkal lók gyűjteményét. January az egyik nap a házban bolyongva talál egy könyvet, ami mintha idegen világok varázslatos illatát hordozná magán. Az ajtókról mesél, melyek átjáróként funkcionálnak távoli helyek között. A lány ekkor még nem sejti, hogy ez az esemény milyen hatással lesz az életére, és milyen veszélybe sodorja majd. Az eddigi kényelmes mindennapok egyik napról a másikra borulnak fel. Ráadásul egy olyan sötét erő veszi üldözőbe, ami nem rettenti meg őt semmitől. Alex Herro bemutatkozó regénye káprázatos világábrázolásával és lírai prózájával varázsolja el az olvasót. A 10000 ajtó felejthetetlen utazások, örök barátságok és világokat átívelő szerelmek szívbe markoló története. Középpontjában egy nagyon szerethető főhőssel, aki képes minden veszéllyel szembenézni, csak hogy rendelkezhessen a saját sorsa felett. Csodálatos szóműves, aki hisz a történetek erejében, hogy szavakkal képes vagyok megrengetni a világot. Ez a regény tárt ajtóval fogad minden kedves olvasót.
1: És ahogy mondtunk, nagyon, nagyon szép, tényleg nagyon elegáns.
2: Igen, nagyon jó szót találtál rá, így van, így van.
1: És az elegáns borító után egy igazi nyári borító és könyv. Nyári könyv.
2: Igen, még hozzá Julie Kaplan Románc az Adriai tengeren.
1: Hol másod?
2: Igen, hoztam el. Nézzük a rövid tartalom ismertetőjét. Csodaszép Horvátország nyáridőben, amikor a tűző napsugarai csillámlanak a türkiszkész tengeren. Medi Vilkok gyakorlatias, két lábbal a földön járó lány, de az ő fantáziája is meglódul a lehetőségtől, hogy egy luxus jachton hajózhat az Adriai tenger hullámain. Igaz, nem gondolatlan nyaralóként, mert kiszolgálni kell majd, de az élmény bőséges kárpótlásnak ígérkezik. És az sem mellékes, hogy barátnője Nina testvére Nick is ott lesz a fedélzetem. Amikor azonban Medi és Nick találkoznak, Medi képtelen elhinni, hogy az ötlet ellenszenves alak valóban Nina rokona. Az Adriai tenger festői szépségű öblei azonban számtalan meglepetést tartogatnak, és könnyen lehet, hogy át kell értékelnie az egymásról szerzett első benyomást. Julie Kaplan ebben a könyvében az Adriai tengerhez kalauzolja el az olvasóit. Egyébként a könyvtárban több magyar nyelven megjelent műve is megtalálható, méghozzá 5 kötetünk is van ezen kívül tőle. Egy szelettort a Brooklynban, egy krémes Párizsban, szerelem a svájci Alpokban, házikó az ír Dombvidéken és álomkastély Franciaországban. Szeretik az olvasóink egyébként, tehát sokszor kiveszik az ő könyveit.
1: De mivel nyár van, ugye? Akkor
2: így van, tehát mindenképpen ez dukált most ide.
1: És mivel nyár van, ugye, akkor mondd el a könyvtárnak a
2: nyitvatartási idejét, igen. Szombatonként a könyvtár nem dolgozik, június, július és augusztus hónap, de szeptemberben újra az 5 napon, és plusz ugye a szombatonként dolgozni fogunk majd.
1: De hát kibírják az olvasók,
2: igen,
1: akkor
2: nagyon
1: hétköznap mennek.
2: De az utazáshoz mindenképpen azért térjenek be hozzánk egy kis olvasmányért.
1: Igen, hát a polcok tele vannak, úgyhogy
2: van. És új könyvek is érkeztek egyébként hozzánk, nagyon sok új könyv érkezett a felnőtt osztályra, új kiadású könyvek is, úgyhogy tényleg várjuk őket sok szeretettel.
1: Van miből válogatni.
2: Így van.
1: Neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál, és júniusra a strandra, a tengerpartra ajánlhattunk olvasnivalót. Szép napot!
2: Én is köszönöm!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll, mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnetronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: jó helyen jársz. Panorádió 91.5.
1: Gyalogtúra, főzőverseny, sportprogramok, kirakodóvásár és kulturális műsor. Hogy hol Csantavére, mert hogy falunapok következnek. A csantavériek falunapokat tartanak péntektől június 20-áig, amelynek a legfontosabb célja a közösség összetartásának erősítése, a hagyományok ápolása és a személyes kapcsolatok elmélyítése. A rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy a helyiek, az elszármazott és a vendégek együtt kapcsolódjanak ki. Június 20-án szombaton gyalogtúra, főzőverseny, sportprogramok, gyermekfoglalkozások, kirakodóvásár, kulturális műsor és esti koncertek várják az érdeklődőket. A június 20-i kultúrműsor 18 órakor kezdődik, és elsősorban a helyi tehetségek bemutatkozására épül. Színpadra lépnek a Hunyadi János általános iskola mesemondói, szavalói és fogalmazói, akik saját verseikkel és írásaikkal készülnek az eseményre. Emellett bemutatkoznak azok a szólista énekesek is, akik az elmúlt időszakban különböző versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A közönség hallhatja a Mendikusz Művészeti Központ junior tambora zenekarát és az IFIN tambora zenekart Vörös Róbert vezetésével. A Szénabogja néptánc csoport délalföldi táncokat mutat be, a Rügyecskék néptánc csoport hajdúsági gyermekjátékokat bemutató koreográfiával lép színpadra. A nap folyamán a jó hangulatról a Claudi Band gondoskodik, míg este 21 órától a Bara Party lép fel, mondták el a szervezők, és mindenkit szeretettel várnak majd a csantavéri falunapokra.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, a híradó témáiból. A néptánc és a népdal hétvégéje, Gyöngyös Bokréta és Durindó hajdujáráson. Fremond Árpád visszautasította a palicsi incidens ügyében megfogalmazott vádakat. Gabona nap a szabadkai mezőgazdasági szakszolgálat szervezésében. Következnek a részletek. A hétvégén hajdujárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyös Bokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása. Az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Este 8:30-kor Szalonna és Bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket, 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kicsiket a Falu Kompánia és a Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdujáráson. Koncertet és táncházat szerveztek a 62. Gyöngyös Bokréta és 49. Durindó előestéjén a Noszai Művelődési Házban. A koncerten a 40 éves fennállását ünneplő Tükrös zenekar lépett fel. Halász Zoltán és Vágó Krisztina riportja.
2: A koncertre számos vajdasági településről látogattak el a népzene kedvelői. Köztük volt az adai Virág Borbála is, aki baráti társaságával vett részt az eseményen.
3: Azért jöttem, hogy jól érezzem magamat. Nagyon jó zenészek gyűltek itt ma össze, szerintem úgy, hogy már adotta az egész.
2: A koncertre sokan kíváncsiak voltak, hiszen a Tükrös zenekar egy tapasztalt csapatból áll, akik idén ünneplik 40 éves fennállásukat. A Budapesten alakult banda a Kárpát-medence gazdag népzenei örökségét mutatja be koncertjein. Árendás Péter a Tükrös zenekar népzenésze.
4: A Tükrös zenekar, amikor elkezdett muzsikálni fiatalon, akkor a nem a feldolgozott népzene, vagy az áthangszerelt, átalakított népzene érdekelt minket, hanem az a zenei ennek, ahogy ezt a falvakban muzsikálták a kiváló falusi cigányzenészek, és hát ez azóta sem változott. Úgyhogy a Tükrös zenekar bárhol koncertezik, akkor mi általában mindig igyekszünk azoknak a Kárpát-medencének, azoknak a tájegységeinek, a népzenének a hiteles bemutatását a közönségnek, amelyekkel mi is behatóbban foglalkoztunk.
2: A Noszai koncert jó hangulatban indította el az ünnepi hétvégét. A szervezők szerint az elkövetkező napokban is nagy érdeklődésre számítanak, ezért minden korosztály számára igyekeztek változatos programokat összeállítani. Nagy György János, a Gyöngyös Bokréta szervezőbizottságának a tagja.
5: Sok emberre számítunk, illetve holnap is, meg a Durindóra is. Nagy szeretettel várunk mindenkit, mert nagyon-nagyon sok kísérőprogrammal készülünk holnap is, és reméljük, hogy mindenki megtalálja neki valót.
2: A koncertet táncház követte, ahol a közönség is bekapcsolódhatott a közös mulatságba. A népzene és a néptánc ünnepe azonban ezzel még korán sem ért véget, hiszen a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó egész hétvégén várja az érdeklődőket hajdújáráson.
1: A Magyar Nemzeti Tanács elnöke közösségi oldalán reagált azokra a bírálatokra, amelyeket a vajdasági magyar újrakezdés és annak koordinációs testületét vezető Rózsa Zsombor fogalmazott meg egy Facebook bejegyzésben. A vita középpontjában egy március közepén Palicson történt incidens áll, amelynek kapcsán a VMU szerint az illetékes magyar intézmények nem léptek fel kellő határozottsággal. Fremond Árpád hangsúlyozta, hogy sem ő, sem az általa vezetett testület nem próbálta eltitkolni a történteket. Tájékoztatása szerint az incidens után találkoztak a sértett fiatalok szüleivel, és jogi segítséget biztosítottak számukra. Agárdi Gábor összefoglalója.
6: A vajdasági magyar újrakezdés korábbi közlése szerint március 14-én két magyar nemzetiségű fiatal tért támadás Palics központjában. Állításuk szerint a fiatalokat egy nagyobb létszámú társaság bántalmazta, aminek következtében sérüléseket szenvedtek. A VMU úgy vélte, hogy az eset után nem történt megfelelő nyilvános kiállás az érintettek mellett, és kifogásolta a történteket övező hallgatást. Bejegyzésükben azt is állították, hogy a sértettek családja segítséget kért a Magyar Nemzeti Tanács vezetőjétől, ám szerintük nem kaptak érdemi támogatást vagy nyilvános szolidaritást. A szervezet úgy véli, az ügy kezelése során a háttérbe szorult a közösségi érdekérvényesítés. Fremond Árpád, az MNT elnöke válaszában visszautasította ezeket a megállapításokat. Kiemelte, hogy általában nem reagál minden kritikára, ugyanakkor vannak olyan ügyek, amelyekben szükségesnek tartja megszólalni. Szerinte a vele szemben megfogalmazott vádak valótlanok és politikai célokat szolgálnak. Az MNT elnöke hangsúlyozta, hogy sem ő, sem az általa vezetett testület nem próbálta eltitkolni a történteket. Tájékoztatása szerint az incidens után találkoztak a sértett fiatalok szüleivel, és jogi segítséget biztosítottak számukra. Mint írta, a tanács nem csupán erkölcsi támogatást nyújtott, hanem konkrét lépéseket is tett az ügy előmozdítása érdekében. Az általuk megbízott ügyvéd kezdeményezésére az illetékes ügyészségen büntetőeljárás indult, súlyos testi sértés gyanúja miatt ismeretlen elkövetők ellen. Fremont közölte azt is, hogy az eljárás során felmerülő ügyvédi költségeket az MNT fedezi. Hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik az ügy alakulását, és minden rendelkezésükre álló eszközzel támogatják a sértetteket. A bejegyzés szerint a nyilvános megszólalások visszafogása nem az ügy elhallgatását szolgálta, hanem azt a célt, hogy a folyamatban lévő nyomozást ne befolyásolják, illetve ne helyezzenek további terhet az érintett családokra és a tanukra. Az MNT elnöke végül ismételten cáfolta az eltusolásra vonatkozó állításokat, és arra kérte bírálóit, hogy a jövőben tartózkodjanak a szerinte valótlan kijelentésektől. Egyúttal jelezte, hogy kész nyilvánosan is beszélni az ügy részleteiről.
1: Új pályázatot hirdetett a tartományi település rendezési és környezetvédelmi titkársága vajdasági önkormányzatok számára hulladékszállító járművek beszerzésének támogatására. A tartományi költségvetésből biztosított keretösszeg nem kevesebb, mint 60 millió dinár, írja közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke részletezte, az elszámolható költségek áfa nélkül akár 100%-a is megpályázható, pályázatonként legfeljebb 20 millió dinár igényelhető. Pályázni a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő helyi önkormányzatok jogosultak. Több tucat gabonafélét mutattak be pénteken a szabadkai termelőknek a Kis-Bosznia melletti mintaparcellán. A Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat idén is megszervezte a gabonanapot, amelyen a legújabb búza, árpa, rozs és tritikáli fajtákat ismertették és értékelték. A találkozó célja a szakmai tapasztalatcsere is, hogy megvitassák, mely gabonafajtákat érdemes telepíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. Mecserik Anita riportja.
0: Felalá sétálva vizsgálták az eltérő gabonafajtákat a termelők. Elmondásuk szerint jelenleg egyik gabonafajta sikeressége sem garantálható. Érdemes inkább több éves tapasztalatot levonni a fajtákról. Ugyanis egy jó minőségű gabonafajta sem garantál minden évben sikeres termést, míg egy gyengébb minőségű is hozhat kedvező eredményt. Nemes Róbert, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet képviselője.
7: Az idei év ugye talán valamelyik fajtának sokkal jobban megfelelt itt ezen a helyen, ebben az évjáratban és az itt ugye bevetett agrotechnikában, és lehet, hogy egy másik fajtának éppen nem ízlett annyira, de ha végig gondoljuk, talán 10-15 kilométerre innét teljesen más lett volna a kép, ugye? Szóval egy komoly döntés, inkább úgy lehet alapozni, hogy egy 3-4 éves átlagot nézve, és figyelve azt az egy szimpatikus fajtát.
0: Idén Szabadka város területén mintegy 30 ezer hektáron vetettek gabonaféléket, leginkább búzát, míg árpából körülbelül 7 ezer, olajrepcéből pedig 3800 hektárnyi területen folyik a termesztés. Barcsik Márta, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szaktanácsadója.
8: A mi vidékünkön, amivel küzdenek a betegségeknek, hogy melyik betegség, melyik búzafajta milyen betegségre esetleg ellenállóbb, akkor a hozam nagysága, a maga minősége a búzafár, ezt még nem igazán értékelik a földolgozóiparba, tehát ezt nem jutalmazzák külön, aki esetleg jobb minőségű búzát termesztene, hogy stimulálnák esetleg jobb árral, de reméljük, hogy eljön az az időszak is, amikor ezt is szem előtt fogják majd tartani.
0: A fajta választásnál azt is figyelembe kell venni, hogy az adott termelő milyen célra kívánja hasznosítani a terményt. Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja.
9: Attól is függ, hogy mi a szempont, tehát az árpát, azt általában az állatok táplálására használják, illetve van a sörárpa, tehát hogy milyen fajtát választanak, az attól függ, hogy kinek mi jön be és mit akar belőle, miért akarja hasznosítani. A buzával ugye más a helyzet, a buzát azt általában ugye azért a sülőkbe és akkor utána pedig lisztként tudják felhasználni.
0: Idén mintegy 60 búza, árpa és tritikáli fajtát tekintettek meg a mintaparcellán. A kísérletekben szereplő fajták körülbelül 20%-a új. Első alkalommal bemutatott genetika, amely még a szélesebb körű termesztés előtti tesztelési fázisban van. Damir Varga, a mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. A szabadkai átlagtermés a parcellákon 3,5-4 tonna is lehet, míg más területeken 7-7,5 tonnát is elérhet. Reálisan körülbelül 5,5 tonnás, vagy azt valamivel meghaladó 5,5-5,8 tonnás búza átlag várható hektáronként. Az árpa valamivel jobb eredményt mutat, jobban tűrte a csapadék hiányt, így ott körülbelül 6 tonnás átlag is várható. Az olajrepce viszont vegyes képet mutat, nagyjából 2,5 tonnás átlaggal. A gazdák már a közelgő aratásra készülnek, várhatóan egy héten belül megkezdődik az árpa betakarítása, míg a búza aratása június 20-a és 25-e között veszi kezdetét.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
10: Időjárás.
11: Ma a nap folyamán hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, a légmozgás általában gyenge mérsékelt marad. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk.
10: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
18: A
16: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: Műsorajánló.
1: Pizzóna.
2: Pizzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pizzóna.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió. A te hangod!
1: Ismételten elmondom, hogy a hét végén, tehát már folyamatban van Hajdújáráson a Magyar Néptánc és Népdal szemlem, az Északbácskai település, azaz Hajdújárás a házigazdája a Gyöngyös Bokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseményen pedig a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása lesz az általános iskolától egészen a Vinogradár labdarúgó klub pályájáig, ahol ünnepi műsort is láthat a közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Este 8:30-kor Szalonna és Bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket. 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozás szórakoztatják a kicsiket a Falu Kompánia és Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Holnap, vagyis vasárnap, június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit Hajdújáráson.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből itt a Vasárnap irány Topolya.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaik.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de showtín.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panorádió.
4: Határhelyzet következik, abban az esetben, ha Szerbiából megyünk Magyarország felé, a legjobb, hogyha a Horgos 1 és a Horgos 2-t elkerüljük ezekben a pillanatokban, ott nagyon sokat kell várni, tehát egy órát is meghaladja a várakozási idő. Kelebiánál 25-30 perc a várakozás, a többi határátkelő helyen könnyebben át lehet jutni, hát ha nem is könnyebben, de gyorsabban mindenképpen. Abban az esetben, hogyha pedig Magyarországról érkeztek Szerbiába, a röszke egyen fél óra a várakozási idő, de a többi határátkelő helyen percek alatt át lehet jutni, úgyhogy inkább, ha tehetitek, válasszátok a kevésbé forgalmas átkelőket, mondjuk a Tompát, ahol szintén percek alatt át lehet jutni, és még a Röszke 2-n is jobb a helyzet. Szintén ilyen a helyzet Ásotthalomnál is, úgyhogy hát nagy fennakadások igazából sehol sincsenek, de hogyha siettek, és ha nincs kedvetek várakozni, akkor inkább a kisebb határátkelőket válasszátok.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A hétvégén hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal Vajdasági Központja, az északbácskai település a házigazdája, ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása, az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulást 14 órakor a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Este 8:30-kor Szalonna és Bandája népzenei koncertet ad. Kísérő programként további kulturális programok, valamint kirakodó, vásár és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap a 49. Durindó várja a népzene és népdalkedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságuk együtt tölthetnek el egy kellemes napot. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej- és tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3 és 6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Újra fegyverekkel támadja egymást az USA és Irán. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Irán pedig rakétákat lőtt ki amerikai támaszpontokra, írja a BBC. Izrael pedig megtámadott egy katonai járművet Dél-Libanonban. 2 tiszt és 1 katona meghalt. A libanoni elnök elítélte a támadást, míg az izraeli védelmi erők szerint a jármű egy aktív harci övezetben haladt. Eközben a Hamász küldöttsége megérkezett Kairóba, hogy részt vegyen a gázai övezetet tűzszünetéről szóló újabb tárgyalási fordulón, amelyet mára tűztek ki.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. A meteorológusok szerint Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: a Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: A Pannonpresszó utolsó óráját egy közérdekű infóval kezdeném. Emlékeztetőül elmondom, hogy a Gyöngyös Pokréta keretében megrendezett táncos felvonulás ma 14 órakor indul a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Borisz Kidrics utca egy szakaszát ideiglenesen lezárják a forgalom elől. Az érintett útszakasz 14 és 14 óra 30 között lesz lezárva.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Crvena Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
6: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
5: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
6: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: Dance, pop, pop, dance, wow, wow, dance, pop, pop.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: A Fitzona szezonzáró adására múlt vasárnap, azaz május 31-én került sor a Vellatúr keretében Palicson, amikor a műsor kitelepült a Palicsi tó partjára. A műsorban váltották egymást a sportos vendégek. Amennyiben lemaradtatok volna az adásról, azt ma 14 órától az összefoglaló keretében meghallgathatjátok. A múlt vasárnap a Fitzonában nem csak beszélgettünk, de volt két sportbemutató is. Jöttek a Kangoo James cipős lányok és az Akafight fitnessesek is, ők is egy bemutatóval. Ott volt Faragó Klaudia, ő vezette a csapatot. A bemutató előtt az edzővel, Klaudiával Szlacki Csilla beszélgetett. Ezt hallgathatjátok meg most.
2: Itt van velem Horgosó Faragó Klaudia, Akafight fitness edző. Szia, Klau!
3: Szia, szia, Csilla!
2: Ugye az Akafight az egy nagyon pörgős, mondhatni ütős mozgásforma, de mesélj egy kicsit arról, hogy milyen mozgásformába sorolnád be, tehát egy kicsikét a harcművészet, egy kicsikét a fitness keveréke?
3: Igen, így mindkettő. Tehát egy kicsit a harcművészet is van benne, meg a fitness is, meg tánc.
2: És hogyha arról van szó, hogy mondjuk egy zsírégető edzésformát szeretnénk kipróbálni, akkor mennyire ajánlod az akát erre?
3: Nagyon ajánlom. Nagyon ajánlom.
2: Milyen mozgásformákból tevődik össze? Tehát itt gondolok arra, hogy tehát mondjuk az ütés technikákat is belevegyíted az edzéseid folyamában?
3: Igen, meg a rugást is. Mindkettőt.
2: És hogy szoktatok bemelegíteni?
3: Hát elsőbb csak egy sima, kis egyszerű bemelegítő, és aztán kezdünk bedurvulni.
2: És mennyire félelmetes ez egy kezdőnek, nem félelmetes? Tehát, hogyha így meglát egy edzést, hogy akkor itt ez fitnessre számít, és ütések is vannak.
3: Nem, voltak meglepetések, hogy igen, erre számítottak, és aztán kellemeset csalódtak, hogy tehát meg lehet csinálni.
2: És milyen korosztályt szoktatok fogadni? Vagy ez vegyes?
3: Hát ez kortól nemtől független, tehát ez bárki bírja, és csinálhatja.
2: És hogyha arról van szó, hogy kellékek az edzéshez, akkor azt hogyan lehet elképzelni, vagy szükséges hozzá valamilyen kellék?
3: Hát kellékeket azt én már aztán szoktam bele korrigálni, tehát súlyzókat, meg botokat akár, gumikat, de ez már teljesen az én, tehát én vittem őket bele, ez nem konkrétan az Akafighthoz tartozik.
2: És hogyha már valaki teljesen rutinosan jár Akafight fitness órákra, akkor ez ilyen heti hányszor?
3: Hát heti háromszor szoktam tartani. Úgyhogy az, de heti kettő az tuti, hogy ott vannak, úgyhogy.
2: És mennyire, hogyha arról van szó, hogy mondjuk be kell tartani a táplálkozást is, akkor ez fontosnak tartod? Ez mellé bevinni?
3: Természetesen, az az elsődleges, a táplálkozás. Tehát azt, ha valaki nem tartja, akkor nem igazán. Tehát jó, mert a kondíciót megadja, de viszont fogyáson akkor nem igazán van lehetőség így.
2: És téged mondjuk miért varázsolt el az Akafight világa? Tehát, hogy mióta foglalkozol úgy, mint edző, vagy csak miért érezted azt, hogy edző kell, hogy legyél?
3: Hát én is ezt 6 éve csinálom, most már idestova. Hát én is mindig súly problémákkal küzdöttem, és úgy érzem, hogy még most is, de viszont nekem közben jöttek betegségek, stb., úgyhogy egy kicsit lassítja a folyamatot, de viszont imádom csinálni. Tehát szeretek az embereken segíteni, úgy tényleg minden.
2: És mi a kitartásod titka? Van ilyen?
3: A vendégeim.
2: Tehát, hogy szereted a visszajelzést a vendégeid arcáról?
3: Igen.
2: És hány tagot számlál a csapatod? Vagy ez általában így attól függ, hogy most valakinek van kedve, vagy nincs kedve?
3: Változó. Általában az a 15-6-20 ember mindig megvan. Úgyhogy meg vagyok elégedve. Azt mondom, hogy kis falvakba tartom, meg vagyok elégedve.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: a te hangod.
1: A Pannonpresszó szombati adásának a végéhez értünk, maradjatok a folytatásban is, hiszen hamarosan 14 órától kezdődik a Fitzona szezon záró műsorának az ismétlése. Hétfőn Lajko Anett és Zvekán Peti ébreszt majd benneteket a reggeliben, a Presszóban pedig Rúzsa Edina számít figyelmetekre. További jó rádiózást és kellemes hétvégét kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhségyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House, 024 60 1887.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál hajdújáráson. A fellépők népviseletes felvonulása az általános iskolától indult a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos 14 órakor kezdődő felvonulást a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 20:30-kor szalonna és bandája népzenei koncertet ad. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap a 49. Durindó várja népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságok együtt tölthetnek el egy kellemes napot. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3 és 6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Újra fegyverekkel támadja egymást az USA és Irán. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Irán pedig rakétákat lőtt ki amerikai támaszpontokra, írja a BBC. Izrael pedig megtámadott egy katonai járművet Dél-Libanonban, 2 tiszt és 1 katona meghalt. A libanoni elnök elítélte a támadást, míg az izraeli védelmi erők szerint a jármű egy aktív harci övezetben haladt. Eközben a Hamas küldöttsége megérkezett Kairóba, hogy részt vegyen a gázai övezet tűzszünetéről szóló újabb tárgyalási fordulón, amelyet mára tűztek ki.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, a meteorológusok szerint délután már csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Vasárnap fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
8: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévé választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Pitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.
3: A Pitzóna szezonzáró adására múlt vasárnap, azaz május 31-én került sor a Vellatúr keretében Palicson, amikor a műsor kitelepült a Palicsi tó partjára. A műsorban váltották egymást a sportos vendégek. Aki lemaradt az adásról, azok az előttünk álló csaknem 2 órában visszahallgathatják. Tartsatok velünk itt a 91,5-ön. Jó vételt és kellemes időtöltést kíván Nagy Viktor, adásvezető technikus, és a műsor vezető Kókai Mónika.

0: betegnek. A kalóriák, mikor meghallják Kókai Mónikát és a Fritzórát.
1: Kitelepültünk ide a Palicsitó partjára, és meghívásra, köszönjük szépen a meghívást, a Prokult Egyesület szervezi a Vermes Lajos napokat, és a Vellatúrt is, ugye, ahol itt vagyunk, Komonai Szalai Andrea egyik szervező velünk van, üdvözlünk sok szeretettel, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
2: Szervusztok, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Andi, hát ez egy annyira csodálatos közeg, különben egy ilyen sporteseménynek. Mennyire erős ilyenkor a köztetek a szervezők között ez az összeállás, hogy akkor itt ez egy teljesen kész, hát egy ilyen profi szervezés legyen belőle?
2: Hát köszönjük, hogyha örülünk, ha úgy érzékelik, hogy profi, vagy megközelítőleg profi szervezés. Az az igazság, hogy az első évben elmosott bennünket az eső, és nagyon sok mindent megtapasztalhattunk, hogy mire és hogyan lehet felkészülni, és szerintem ez az, ami a csapatot így mozgatja, hogy az első tapasztalatokban tényleg mindent ki kellett próbálni, mindent ki kellett állni, és mindig, ahogy nőtte magát ki a rendezvény, ugye először csak két napos volt, aztán csatlakozott a Vellatúr, mint harmadik napi program. Ahogy növi ki magát a rendezvény, úgy jönnek az újabb-újabb akadályok, és hál' Istennek nagyon-nagyon jó csapat van, Zoli nagyon jól összefogja ezt a csapatot, ugye az egyesület elnöke. Mindenki másban jó, és akkor nagyon jól szét lehet szortírozni a feladatokat, úgyhogy szerintem a feladat megosztás, kiosztás az a legfontosabb.
1: Említetted az időjárást, ugye elmosott benneteket az eső, most csodálatos, tehát jobb így időt van. El se tudtok képzelni. Elindultak a túrázók, elindultak a gyalogtúrások, elindultak a kerékpárosok, kik vannak úton, kik érkeztek vissza eddig?
2: Hát majdnem, hogy mindenki még úton van, kivéve a kisebb gyalogtúra résztvevőit, ők közülük már nagyon sokan visszaértek, sőt vannak olyan hősök is, akik a 60 kilométeres kerékpártúrából már visszaértek, de a legtöbben még úton vannak, pont így lett időzítve, hogy már ugye megvan az ebéd, tehát akik részt vesznek a Vellatúron, ők tudnak itt babgulyást vásárolni salátával, úgyhogy ezt a kis időt megpróbáljuk kitölteni, ugye majd a DJ is zenélni fog, illetve ti is itt vagytok nagyon csodás bemutatókkal, és várjuk vissza a túrázókat, 2 órától pedig lesz majd a tombola sorsolás.
3: És mik a tapasztalatok eddig? Vannak olyan nevezők, akik visszatérő nevezők?
2: Igen, igen, és ami nagyon fontos, hogy Magyarországról is egyre többen, tehát mondhatjuk, hogy már nemzetközi esedik a verseny, mert egyre többen neveznek be itt a környékből is. Ugye nagyon örülünk, mert hogy a halasi bringások is egyből válaszoltak a rendezvényre, és egyből jelezték, hogy jönni fognak. És igen, vannak olyanok, akik már, sőt, nagyon nagy százalékuk visszatérő, de vannak új arcok is.
1: Mennyien neveztek egész pontosan a bringások, és mennyien a gyalogosok?
2: Hát közel 500-an. Közel 500-an, aminek nagyon örülünk, mert ugye ez a szám is folyamatosan növekszik, legalábbis eddig az évek során ugye növekedett, úgyhogy nagyon örülünk neki. Igazából helyszíni regisztrációk is voltak, de legtöbben betartották, és online regisztráltak időben.
3: Törekedtek-e arra, hogy mondjuk esetleg minden évben valami újdonságot behozzatok, és esetleg van olyan, ami idén újdonságnak számít?
2: Igen, hát alapvetően az, hogy a gyermekek regisztrációjához tartozik ugye egy kugli fagyi, ugye ezzel is próbáltunk kicsit kedveskedni, illetve a frissítőpontoknál is igyekeztünk a támogatóinkat bevonni, tehát például a családi gyalogtúránál ugye bandi kézműves sör és a brinzaborászat borait is meg tudják kóstolni a résztvevők, a gyermekek limonádét kapnak, és igyekszünk a túravezetéseket is olyan szakemberekre bízni, akik valóban, tehát hogy ne csak sportoljanak azok, akik eljönnek hozzánk, kikapcsolódjanak, de megismerjék Palicsot, mert hogy ez ugye egy nagyon fontos alapköve ennek az eseménysorozatnak.
1: Hát és nem titkolt szándék az, hogy a sportot népszerűsítsétek, ami nagyon jól megy.
2: Hát köszönjük, igen, ugye a az első napja a Vermes Lajos napoknak az mindig a diáksági, és itt van, amikor kivonul a környék sportklubjai kivonulnak, a saját kínálatukat is bemutatják a gyerekeknek, ők ki is próbálhatják ezeket a sportokat, és nagyon sokszor kaptunk visszajelzést, hogy maga a Vermes Lajos napok program után jelentkeztek a klubokba olyanok, akik szeretnének sporttal foglalkozni, és ha már egy valaki jelentkezik számunkra, az is nagyon sokat jelent.
3: Ante, engem az érdekel, hogy te, mint privát személy, mennyire tartod fontosnak a sportot beiktatni a hétköznapokba?
2: Pont ülőmunkát végzek, tehát könyvtárban dolgozom, és tudom, hogy mennyire fontos az, hogy az ember mentális egészségéhez is nagyon fontos, hogy a mozgást beiktassa a napjaiba, úgyhogy azért egy tökéletes személykultuszát találtuk meg, mert Vermes Lajos ezt pont összesíti, tehát egyrészről ugye a mozgást népszerűsíti, és ő volt egyik az elsőknek a korában, aki azt mondta, hogy a sport mindenkié, és hogy nem genetika és alkatnak feltétlen a következménye, és nem ez az elsődleges, hanem a gyakorlatok és a folyamatos mozgás, ami egyébként nagyon ritka volt ebben a korban, mert mindent a genetikára fogtak, meg testfelépítésre, és ő azt tartotta, hogy a testkultúra az igenis fontos, és kell építeni a testünket, és ennek a megszállottja is volt. Másrésztről azért is tökéletes az ő személye ebből a szempontból, mert összesítette és felismerte, hogy azzal, hogy a sportot népszerűsíti, azzal már turisztikai tartalmat is hoz, látogatókat is vonz, összekötötte a gazdaságot, a turizmust, a kultúrát és a sportot, és ugye ennek köszönhetjük egyrésztről Palics fellendülését is. Tehát az, hogy itt volt a Magyar Királyság első aszfaltozott kerékpárpályája, Európában a harmadik. Tehát, hogy valóban egy sportközpont, ez nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy sportközpont volt a palicsi sportjátékok miatt Palics.
1: Hát én kívánom nektek, hogy évről évre egyre többen jöjjönek ki, és egyre többen sportoljanak, és csináljuk ezt a munkát akkor a további években is együtt. Köszönjük szépen még egyszer a meghívást, és köszönjük, hogy vendége voltál a műsornak.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy itt vagytok.

0: Szombatonként 14 órától. Fitzóna. Az interneten és a 91,5-ön.
1: És közben megérkezett Müller Zoli is, a Prokult Egyesület elnöke. Szia!
2: Sziasztok,
3: üdvözlök benneteket.
1: Andrea már említett téged. Honnan érkeztél? Ugye most nem voltál itt, ez azt jelenti, hogy valahol terepen voltál. Mi történik terepen, amit mi innen nem
3: igen,
1: látunk?
3: Igen, én is szeretném látni, mi újság a terepen. Ugyanis tavaly nem jutottam el egyik pihenőponton se itt a gyalogtúráknál, úgyhogy most kimentem a másodikhoz. Nagy rész az embereknek már mondjuk úgy fele már lassan beérkezik. A lassabb csoport pedig még nem érkezett oda, amikor én visszaindultam. Az egy ilyen 50-es csoport. Ugye a friss időponton van minden, ami a Sam's Highnak ingere, tehát van kex, van limonádé a gyerekeknek, van nem nagyon meleg víz, és idegbor. Úgyhogy mindenki úgy láttam, hogy elengedett volt. Szerintem jól telik a mai nap.
1: Én azt hiszem, hogy azokon a frissítő pontokon többet fognak időzni, ahol bort is kínálnak.
3: És később fognak visszaérkezni. A lehetőség megvan mindenki, ahogy gondolja.
2: Zoli, mekkora a stáb ilyenkor? Megvan, hogy kinek mi a feladata a csapatban?
3: Hát azt hiszem, ebben még nekem kell változtatni olyan részben, hogy igen, mindenkinek megvan, hogy mindent csinál. Tehát ezt így nem annyira lehet, de be kellene jobban osztani a dolgokat, de ahhoz képest szerintem jók vagyunk. Tehát ugye tavaly volt az első próbálkozás, ami egész jó sikerült, legalábbis részünk is a visszajelzésekből, és az idei évre is nagyon sokan visszajöttek. Úgyhogy a stáb az mindenki beleteszi magába azt, amit tud. Én büszke vagyok mindegyik stábtagra, vagy hogy mondjam, segítőre. Vannak itt, akik keveset segítetek, vannak, akik nagyon sokat. Az a fontos, hogy mindenki beletette a sajátját, és akkor ez egy olyan a miénk kategória, ami nekem fontos, hogy építsük közösen.
1: És mindenki boldog, mert hogy ugye mindenki elindult, és vissza is fog térni ilyen-olyan állapotban.
3: Reméljük, nyilván.
1: Azt mondod, hogy voltál helyszínen. Milyen a hangulat? Erről egy picit próbáld átadni nekünk, hogy érzik ott magukat a túrázók.
3: Nekem az első pillantása az emberek, hogy érkeztek be a pihenőpontra, az olyan volt, hogy kellett nekik a pihenő. Uh-huh. Tehát, hogy azért kitikkadta, kell a frissítő, kell egy kicsit megállni, ugye nem sok hűvös van, úgyhogy ez eléggé ugye azért is próbáltuk, hogy a frissítő ponton mindig a folyadékot tudjanak bevinni. Jó a hangulat, ugye kivittünk egy kis zenét is, szól a zene, hogy egy kicsit el tudják, hozták a pokrócaikat, letelepettek, magának hozta a kekszet, az üdítőt, ki hogy mit, úgyhogy ott elidőztek, és a maguk tempójába indultak tovább, de olyan tapasztalatom van, azért is szerettem volna kimenni, hogy mosolygós embereket láttam, és ez volt a legfontosabb a mai napon, hogy minden túránál lássuk azt a lelkesedést, ami önmagától jön, önmaguktól jön. Ez most így úgy néz ki, hogy sikerült.
1: Mozgó, mosolygós emberek.
3: Igen.
1: Nincs is jobb ennél.
2: Ez így van. És Zoli, mi az, amit most eddig látsz, tehát a tavalyi évhez viszonyítva, és már most úgy gondolod, hogy korrigálás szükséges, vagy szerinted már jövőre tudod, hogy hogyan fogod kijavítani?
3: Én magamról tudom azt, hogy mindig, ha elértünk egy szintet, akkor attól szintől lehet tovább lépni. Tehát nincs sosem megállás, és mindig lehet valamint javítani. Tehát mindig lehet egy kicsit többet, jobbat, szebben csinálni a dolgokat. Én összességében elégedett vagyok, és úgy gondolom a többiek is. A szervezés, ami úgy mondván mindig lehet rajta csiszolni. Nekünk ezen kell csiszolni, hogy ne legyünk annyira kikészülve, hogy minél kellemesebben teljen nekünk is az a nap. Ne csak azt tapasztaljuk, ugye, hogy jaj, ide kapkodom a fejem, oda kapkodom, hanem tudjunk mondjuk most leülni, kicsit többet beszélgetni, nem pihenő pontról jönni, de szerintem jövőre még ügyesebbek leszünk, és ennyi. Tehát mindig hozzáteszünk egy kis pluszt.
1: És ez lesz a záró mondat, mert így van, hidd el, látjuk az embereket, jönnek vissza, boldogok, jól érzik magukat, abszolút jó munkát végeztetek, és neked is köszönjük, hogy mi is itt lehetünk,
3: mi
1: és a részese
3: hogy itt
1: lehetünk ennek a fantasztikus hangulatnak. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönjük szépen.

0: programajánló.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Fitzona. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
1: Köszöntjük sok szeretettel az igazgatónőit, ennek a csodálatos helynek, a Park Palics igazgatónőit, Bálint Novák Mirellát. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot, üdvözlöm a jelenlévőket!
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és ahogy az imént is mondtam, fantasztikus energiája van ennek az eseménynek. Így érzitek ti is, mint szervezők?
2: Hát hogyne, igen. Tehát, hogy beindult a nyár, ugye ez a legelső ilyen tömegesebb rendezvényünk most a nyáron. A Vermes Tajos napok volt a hétvégén, ugye már tegnap is, tegnap előtt is, és hát ma ugye rengeteg ember indult kerékpárútra, gyalogos túrára, és hát nagyon jó, hogy benépesül a park.
1: A rengeteg ember között ugye vagy te is, hiszen te is megindultál.
2: Igen.
1: Honnan érkeztél vissza? Hány kilométert tettél meg?
2: Én két kisgyerekemmel jöttem, 7 éves és 12 éves. Nagyon optimistán a 13 kilométeres távra indultunk, de végül aztán mégiscsak 6 kilométer lett belőle, de nagyjából ugyanakkor értünk vissza, mint a többiek. Élvezzük a sétát, mert egy gyönyörű idő van itt kint.
3: És Mirella, milyen érzés kapál, amikor így végignézel most Palicson, és látod ezt a sok embert, ezt a sok mozgásra felkészült?
2: Gyönyörű idő van itt kint.
3: És Mirella, milyen érzés kapál, amikor így végignézel most Palicson, és látod ezt a sok embert, ezt a sok mozgásra felkészült embert?
2: Hát nagyon jó, nekünk ugye mindenféleképp célunk az,

0: Például jövő szombaton lesz egy idénnyitó családi napunk a Homokos Strandon. Tavaly szerveztünk meg először. Most egy kicsit bővítünk a kínálaton. Ugye itt is jön a Sue Team csapata. A gyerekekkel fognak különböző gyerekjátékokat, sportfoglalkozásokat tartani. A vízimentők lesznek kint, ők bemutatják a saját munkakörüket. Illetve ugrálóvár lesz a gyerekeknek, ezen kívül szalsza bemutató is lesz, szalsza és bahata tánc bemutató. Horgászhatnak, sporthorgászattal megismerkedhetnek a gyerekek. Úgyhogy nagyon sok mindennel készülünk, gyerekanimátorok lesznek, gyerekfoglalkozások, és amikor lemegy a nap, akkor pedig mozizhatnak a gyerekek, és ehhez popcornnal is készülünk. Hétvégén indítottunk egy szavazást, ki lehet választani, hogy melyik rajzfilmet szeretnék megnézni.
1: És ugye az ide látogatók szerintem folyamatosan keresik az újdonságokat. Milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt időben itt Palicson?
0: A május 1-i ünnepek előtt fejeztük be a parkoló építését a Vértó mellett, hogy ugye 70 parkolóhely került kiépítése, 6 pedig autóbuszok számára. Most van a vége felé a parkolóhelyek kiépítése a Weekend telepen, ott 23 parkolót építünk ki, de amint itt láthatjátok mögöttünk, az emlékkút felújítása is folyamatban van. Ugye a húsvéti ünnepek után elbontásra kerültek azok a részek, amik mozdíthatóak, a figurák, a bronzfigurák rajta, azokat elvitték a műhelybe, hogy felújítják, a többit pedig a helyszínen fogják, várhatóan a nyár közepe vége felé meg is történik meg a felújítás, illetve hát innen is látszódik a Bagolyvár, amire ugye már nagyon régóta beszélünk, hogy felújításra szorul, megvan rá a pénz, és az építkezési engedélyt is megkaptuk május elején, úgyhogy hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzés, és megkezdődhetnek a munkálatok. De ezen kívül számos más beruházásunk is van tervben. Az egyik majd az év közepe felé a gyalog és kerékpárutat fogjuk kiépíteni az Aquapark mellett, mert ugye ottól leszállnak az autóbuszról az emberek, akkor hogy legyen, tehát biztonságos legyen a közlekedés.
2: És ezek az újítások nem csak nekünk jók, hanem a turisták számára is. Ugye a turisták meg imádják Palicsot, tehát mindenhonnan azt kapjuk vissza, hogy fantasztikus Palics, amire büszkék vagyunk, egy égköve tulajdonképpen ennek a környéknek. Mit kell tudnunk a turizmusról? Tehát mennyivel dobja meg a turizmust ez a sok beruházás?
0: Igen, tehát ugye a legnagyobb hatást, amit mi észrevettünk, az a Belgrád-Szabadka vasútvonal, mert hogy ugye az emberek Palicsra általában rövidebb kikapcsolódásra jönnek, hétvégi pihenésekre, ez látszik az ideérkezők számából is. Az első negyed évben 10%-kal nőtt az ideérkezők száma, és 20%-kal megnőtt az éjszakázók száma. Körülbelül 2,4 napot tartózkodnak az emberek Palicson, és hát ez egy jó számok, tehát pozitív számok, tehát hogy nő, és pozitívak vagyunk a jövőre nézve is, hogy ez jobb lesz.
2: És ez maradjon is így, és ha visszatérünk a mai napra, lesz-e még valami sport a mai nap folyamán, vagy befejeztétek már a mozgást?
0: Sport ma nem lesz, viszont este lesz ugye a folk music, vagy hát nem is este, délután már 3-tól kezdődnek a gyerekfoglalkozások, 4-től az juhászenekar, a folk music festel várjuk az ide látogatókat, tehát sport mellett nagyon sok kulturális rendezvényünk is lesz a nyár folyamán.
2: És a Juhász Gábor már itt van, a Juhász és csapata itt vannak, úgyhogy várjuk estére is ide Palicsra. Az érdeklődőket köszönjük szépen, hogy beszélgettek.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek is.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Hivatalosan is elkezdődött a 62. Gyöngyös-Bokréta Fesztivál hajdújáráson. A néptáncosok felvonulását követően ünnepi beszédeket hallhattak a résztvevők. A folytatásban pedig a seregszemlét tekintheti meg a néptáncot szerető közönség. Az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor szalonnai és bandája ad népzenei koncertet. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap pedig a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságok együtt tölthetnek el egy kellemes napot. Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa. A római katolikus egyházfő egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt. A vatikáni államfeje körútja során 20 hivatalos eseményen vesz részt, 12 beszédet és 5 misét tart. A spanyol fővárosba több 10 000 zarándokot várnak ezekben a napokban. Csak a kordobai egyházmegyéből péntek este mintegy 5 000 indultak útnak, hogy részt vegyenek a nyilvános eseményeken. A szerb kormány elfogadta az emberi szervek átültetéséről szóló törvénymódosításait, amelyek nyomán új donorkártyát vezetnek be az országban. Ivana Stasevics Kardicsics egészségügyi államtitkára a legfontosabb hívás az életben elnevezésű kampány és a Nemzeti Donornap 10. évfordulóján közölte. A törvénymódosítás értelmében mindenki életében nyilatkozhat arról, hogy halála után elajándékozza-e a szerveit. A szerbiai donorprogram eredményeiről szólva kiemelte, 2025 és 26 között a transzplantációra várók száma 1700-ról 1228-ra csökkent. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a várólisták rövidítése továbbra is kiemelt cél.
6: Időjárás.
7: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van, délutánra felszakadozott a felhőzet, csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Holnap már akár 29-30 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Pitzóna. A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en. Pitzóna.
2: A mai műsorban a szezonzáró Pitzóna adását hallgathatjátok vissza, amelyre a múlt vasárnap, május 31-én került sor élőben a Palicsitó partján. Kedves vendégek érkeztek hozzánk a terepi stúdióba, akikkel kellemesen elbeszélgettünk. Ezekből a beszélgetésekből hallhatok a folytatásban is. Tartsatok velünk!

0: Itt szólna. A Pannon RTV életmód magazinja.
1: Folytatjuk a Fit Zónát innen a Palicsi tó partjáról, és közben tombol a sorsolás zajlik, mindenki nagyon izgul, hogy mit fog nyerni, és mellettünk van Király Gábor, üdvözlöm. Honnan érkezett, akik a kerékpáros sportot itt űzik, azok önt ismerik, én azt gondolom.
2: Hol, hát itt nagyon sokan űzik, úgyhogy biztos nem ismer mindenki. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Kiskunhalasról jöttem Magyarországról.
1: Nagyon jó az együttműködés a kiskunhalasiak és a szabadkaiak között. Erről egy picit beszéljünk.
2: Igen, így van. 2011-től kezdtünk el intenzívebben kerékpározni mi halasiak, és akkor jöttünk át először a Szabadkára, a Szabadka városnapjához kapcsolódóan. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket a szabadkaiak, és aztán barátokat találtunk itt a szabadkaiak között, és megtetszett nekik az egész. Összebarátkoztunk, és ők is most már bringára pattantak, és ők meg a mi városnapunkon jönnek. És így kialakult egy ilyen testvérklubos kapcsolat. Sokan megyünk egymás programjaira. Most is ők voltak Halason, a mi városnapunkon, mi átjöttünk most erre a programokra, úgyhogy itt is találkoztunk, és minden találkozásnál újabb és újabb barátok születnek, hiszen mindig új emberekkel találkozunk, elbeszélgetünk, és úgy néz ki, hogy szeretjük ezt a sportot.
1: Ezt a túrát hány óra alatt tették meg, és hány kilométer volt?
2: Mármint a mait?
1: A mait, a Vellatúron.
2: Hát nem, sietünk nagyon. 2 óra volt oda a Magyar Kanizsára, és ugyanannyi vissza szünettel. Lassan haladtunk, de sokat beszélgettünk, barátkoztunk, úgyhogy ez körülbelül 4 óra volt.
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt vannak, hogy itt voltak, és visszavárjuk Önöket.
2: Köszönöm szépen, hát ilyen csinos lányok vannak, azok a szívesen jövünk.
1: Köszönjük szépen, és van itt nekünk még egy alanyunk. Jó napot kívánok, kérnék szépen egy bemutatkozást.
3: Szépen kívánok. Palicsi lakos vagyok, hát mondjuk úgy, hogy veterán kerékpározó.
1: A nevét legyen szíves elárulni.
3: Cvín Józsefnek hívnak, és hát most második éve, hogy kicsit besegítek a kerékpározásnak ezt a kiskörit levezetni, mivel hogy valamikor kerékpáros voltam a Szabadkai Spartakuszban 62-től 70-ig aktív versenyző, majd utána 28 évig a szabadkai kerék, tehát 90-es évek elejéig aktívan dolgoztam amatőr alapon, és benne maradt a kerékpározás, mai napig is ilyen rekreációs túrákat hajtok.
1: És mennyi idős? Mert azt mondták nekem itt, hogy az egyik, ha nem a legidősebb tag.
3: Hát sokszor ilyen túrán én vagyok a legidősebb. Hát most lehet, hogy van idősebb is tőlem. 82 éves, kicsit több. Hogy mondja, szerb azt mondja, kuszúr. Oszondezdvá és kuszúr.
1: Jó, hát te nagyon szép kar. És lesznek még hasonló túrái is.
3: Persze, te addig még... Erről már egészségem lesz, addig akarok készülni.
1: Akkor a beszélgetés végén annyit csak áruljon el, hogy mi a hosszú élet titka?
3: Nem tudom, az gének is talán, meg hát mozgás, kerékpározás, mivel hogy én azt csinálom, vagyis aktívan is részt vettem benne, és akkor... Hát maradt bennem, és akkor nem akarom abba hagyni.
1: Hát akkor további jó egészséget kívánok, és aktív életet. Köszönöm
3: szépen. Nagyon köszönöm.

0: egészség és szépség, gasztrofit, mozgás, alakreform és interjú. Fitzóna, mert az életerő mindenkinek jár.
1: A Panorádió hullámhosszán a 91,5-ön, és bizonyám itt a Palicsitó partján, itt vagyunk a Vella túron. Hát nagyon sok minden izgalmason vagyunk túl, izgalmas sportbemutatók voltak, beszélgetések, és egy izgalmas kollega is megérkezett hozzánk a 60 kilométeres útról, aki nem csak kolléga, hanem tagja a Mozgásban Maradunk csapatnak, csoportnak is, és gyakorlatilag itt kezdtél el te kerékpározni. Nem hiszem, hogy itt, de ez motivál téged, ugye? A 30 nap jobb alak csoport.
2: Igen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Vas Attila, nem mondtam. Vas Attila van itt velük.
2: Igen, úgy kezdődött, hogy én is be akarok jelentkezni a te csoportodba, és ott rondottam el. És magával vitt az egész történet. A séta először, aztán a kerékpár, akkor kerékpár váltás, és akkor így nekifogtam gyakorolni, kilométerek, és akkor jött ez a Velotour lehetőség. 60 kilométer a hátam mögött, most ez nagyon jó, ez az első ilyen hosszabb, ilyen közös biciklizés, és nagyon kellemes volt a csapattal menni, nagyon jó volt tömegbe menni, eddig ugye egyedül mentem, és ott magammal kell harcolni, így amikor csapatban vagyunk, akkor meg, amikor még csapatban vagyunk, akkor meg húzzuk egymást. És hogyha fáradsz el, vagy valami látsz, az egyik húzza, akkor mész utána, és ez egy másik élmény. Úgyhogy nagyon jó megszervezték, és nagyon jó a szervezőkkel így végtekerni ezt a 60 kilométert.
3: Én különben döbbentem, hallgattam, Atti, amikor itt a bejelentkezés előtt azt mondtad, hogy hát igen, te. Azt tudtam, hogy bicajozol, de ezt nem tudtam, hogy ilyen intenzíven. Tehát, hogy te erre így konkrétan készültél? Tehát erre 60 kilométerre?
2: Amikor megtudtam, hogy van, akkor igen. Akkor elkezdtem napi, két naponta 30-40, és emeltem minél hamarabb, hogy meglegyen a kondíció, hogy le lehessen menni, mert nem naív letekerni 60 kilométert, mert más az, amikor boltba elmegyünk, meg kenyérén, meg munkába, pár 10 kilométert csak, de amikor végülsz az ülésen, akkor az ülés a legjobb barátod, vagy nem. Úgyhogy,
3: és hol tetted meg a, úgymond a bemelegítő gyakorló távokat? Hát
2: általában Palics-Szabadka közötti szakasz, és illetve Palics-Ludas Kispiac, Kishomok, az egy nagyon jó barátságos rész, nem mennek túl gyorsan az autók se, odafigyelnek rá a kerekpárosokra, és úgy vettem, meg szép a táj.
1: És a flow, az minden alkalommal megvan, tehát érzed azt az eufóriát, amikor kerékpáron ősz,
2: igen,
1: hogy milyen jó?
2: Igen.
1: Tehát a boldogság hormonok azok aktiválódnak.
2: Azt nagyon sok is mondták, hogy ott van a fiam szokott piszkálni, hogy szinte nem kéne fáradt legyél.
1: Nem. A Mozgásban Maradunk és a 30 nap jobb alak csoport tulajdonképpen azért is alakult meg, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy milyen fontos mozogni, akár napi 30 percet. Mit tudnál ezzel kapcsolatban te hozzátenni, hogy neked ehhez, ugye már két hónapja tart ez a Mozgásban Maradunk csoport, hogy mit adott neked?
2: Nekem ez a lehetőség adott egy motivációt, adott egy, hogy is mondják ezt a csoport tagságot, ahova tudunk segítséget kérni, tudunk motiválódni másoknak a rutinjaitól, illetve tanulni ki mit, hogy mit használ, úgyhogy nagyon jó az a lehetőség, és mondom, elrontottam magamat azzal, hogy bejelentkeztem, és így lett egy
1: én vagyok az oka, ezt már többször elmondtad.
2: Igen.
3: És szellemileg mennyire más, mondjuk, mikor megteszel egy ilyen távot? Tehát, hogy van egy ilyen érdekes vibe annak, hogy mondjuk nem házak, hanem mondjuk a természet lágyölén, vagy egy kicsit?
2: Igen, egészen más. Ugye alapjáraton ugye megvannak a történetek, úgy megindult a tombola.
1: Igen, köszönöm, megindult a tömegség. Fejezd be a mondatot, és át is adunk a tombola sorsolásnak.
2: Megvannak a helyszínek, az emberek, a kinézet, úgyhogy teljesen...
1: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük neked,
1: Attila! Köszönjük szépen, és reméljük, hogy ott is nyerni fogsz valamit, mert hogy a csoportban te nyerted meg ugye a vásárlási
2: utalványt. Igen, és nagyon szépen köszönöm, igen.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és maradj meg a sport mellett.
2: Szép napot!

0: Fitzóna.
1: Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz.
2: Ha sport, akkor életmódváltás. Két életmódváltó van itt velünk. Szakál Laura, szervusz, üdvözöllek.
3: Üdvözöllek titeket, és köszöntöm a hallgatókat.
2: És igen. Palatinus Laci, szia.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Sziasztok. Nos, hát ugye, mivel életmódváltásról van szó, és szerintem nyugodtan kijelenthetem azt, hogy ugye a legnagyobb versenyeket nem mindig a versenypályán szoktuk lenyomni, hanem belül önmagunkban. Laura, nálad ez hogyan döntődött el, hogy akkor te most életmódot váltasz?
6: 4,5 évvel ezelőtt történt, és egy fotó hatására. Tehát ez nyilván már ugye ott volt bennem. Láttam magam vissza egy csoportképen, ami ugye nem volt beállítva, nem volt megvágva, stb. És ledöbbentem. És akkor éreztem, hogy hú, itt valami nem oké, és valamit kezdeni kell. És akkor először elkezdtem gondolkodni, érdeklődni, olvasgatni, és január 23-án, 2022-ben született meg a döntés, hogy jó, ezt a tortát most megeszem, mert szülinapot ünnepeltünk, és akkor holnaptól új rezsim, új szokások, az étrend teljes megváltoztatása, és jött a mozgás is, ami maradt is.
2: A hölgyek azok hiúk, de viszont a férfiak azok miért döntenek az életmódváltás mellett, mikor ugye tudjuk, hogy a kis apuci pocak, az milyen jól tud mutatni, és milyen kényelmes, nem mellesleg.
4: Igen, ha viccesen nézzük a dolgokat, akkor valóban van ebben valami varázslat, de a motivumok azok teljesen mások voltak az én esetemben, tehát részben egészségügyi dolog, részben pedig egyszerűen a korona alatt, a karantén alatt történt ez a fene nagy idő halmozódás, amivel nem tudtam mit kezdeni, és akkor úgy gondoltam, hogy hát elkezdek én futni, elkezdek én változtatni az életmódomon. Ahogy Laura is mondta, először a táplálkozás, utána a mozgás, vagy fordítva pontosabban a mozgás, utána a táplálkozás, és a kettő hozott egy eredményt, amivel hát legyőztem magamat, ahogy a Csilla mondta, de aztán egy kicsit túlzásba is vittem, tehát túlságosan legyőztem magamat, és akkor kellett azért korrigálnom, moderálnom ezt a történetet, hogy ott találjam meg magamat, ahol jól érzem magamat. Tehát a mindennapi munkám mellett az életforma is fogyasztható legyen, vagyis fenntartható legyen, és hát idestem a 6 éve, hogy ezt így.
5: És hát én nagyon jól tudom, Laci, hogy te nem szereted azt a kifejezést, hogy életmódváltás, de miért is nem? Mi a te életfilozófiád, amit elköréled?
4: Igen. Az életmódváltás ez lényegében arról szól, hogy mi, mint funkcionális lények, egy olyan formát választunk, vagy ami köt minket a mindennapjaink, a munkánk, vagy csak egyszerűen kényelmesek vagyunk és lusták is, és azt mondjuk, hogy ez most nekünk megfelel. Aztán ez nem hoz eredményt, akkor azt mondom, hogy váltok programot. Tehát ha valakinek nem felel meg az egyik szoftver, cserél egy másikra. És én úgy érzem, hogy ez a váltás ez azért nem, mert az én életmódom lényegében ugyanott maradt, hanem beidéztem magamban egy olyan történetet, ami nekem számomra nem volt fontos eddig. És miután fontossá vált, akkor kikerekítettem csak azt az életet. Tehát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy én most én szuper káposzta, kajáló, sárgarépa kajáló vagyok, tehát én azért megeszek, hozzányúlok a tortához is, hozzányúlok egy kis tésztához is, de a lényeg az, hogy a másik oldalon akkor igyekszek elkölteni 1000 kalóriát egy 10 kilométeres futással. Tehát valahol egy ekvilibriumot tartani a bevitt kalória, az életmód és az egész minden között, úgyhogy inkább azt mondom, hogy magamra szabtam ezt az új formát.
2: És a sport mellette is elkötelezett vagy, Laura, nem kicsit, nagyon is, és nem csak a sport mellett, hanem fontos számodra az is, hogy mondjuk a 40 fölötti hölgyek sportoljanak, mozogjanak, és próbálsz rájuk hatni. Milyen sikerrel?
6: Folyamatosan próbálkozom ezzel, ugye beszélgetések által is, amikor így ismerősökkel találkozom, meg a munkám során is, tehát igyekszem olyan embereket is meghívni a 7 nap plusz podcast műsorába, akik akár motiválhatnak másokat, mert valahol 40 környékén vagy 40 fölött szoktak a hölgyek elcsúszni, elveszni, és pont ez az a kritikus időszak, amikor szükség van egy kis inspirációra, egy kis támogatásra. és azért azt örömmel látom, hogy napjainkban azért már úgy nincsenek megöregedve a 40 pluszos, 50 pluszos nők, mert adnak magukra. És ma már egyáltalán nem számít csodabogárnak az, aki napi rendszerességgel időt szakít a sportra, hanem ez már kezd természetessé válni. Persze ezen még van mit javítani a társadalomban, de jó látni, hogy ez így alakul, változóban van valami.
5: És milyen mozgásformával próbáljátok magatokat továbbá is karban tartani? Mindkettőtökhöz szól a kérdés.
6: Először is én ugye kardióval kezdtem, amikor fogyásban voltam, akkor csak szobabicikli, napi egy óra, néha másfél. Akkor, amikor már leadtam a fölösleges kilókat, akkor ezt elkezdtem egy kis alakformálással kombinálni, súlyzós edzéssel. Most már boxzsákom is van, úgyhogy otthon készül egy kis saját edzőtermem, nem sokára meg lesz, úgyhogy minden eszközt használni tudok, és kombinálom. Tehát heti mondjuk egy-két kardióedzés, a többi pedig erősítés, súlyzókkal és box.
5: Laci?
4: Számomra a futás továbbra is a primáris történet, azzal, hogy azt úgy tudom szabályozni, hogy ha nagy tempót futok, azaz gyorsan futok, tehát 5 perc alatti köridőket, kilométeridőket, akkor futok 5-8 kilométer között, ha pedig ilyen tempós, ilyen 6-10-6-15, akkor futok fél maratont. De ezt csak saját megérzés alapján állítom be, és én is természetesen ehhez kombinálok egy kis súlyzózást, bármilyen módon is furcsán hangzik, de hangfalakat emelgetek, és színpadot építek szabadidőmben. Úgyhogy ez is hozzájárul ehhez a történethez.
2: Mit tudnátok javasolni azoknak, akik hallgatják a műsort, reméljük, hogy sokan vannak, és még nem sportolnak, de azért jó lenne, hogyha megtennék, Laura?
6: Azt, hogy soha nem késő elkezdeni, tehát ebbe bármikor bele lehet vágni. Fontos, hogy az ember megtalálja azt, ami neki megfelel, az életkorához, testalkatához, edzettségi szintjéhez alakítva, illetve olyan tempóban csinálja, ahogy neki jó. Lényeg az, hogy mozogni kell, mert erre vagyunk kitalálva, és nem késő ebbe belevágni, és mindenképpen megéri, mert az ember nagyon hamar érezni fogja a pozitív változásokat. Az egészségén, saját magán, a külsején is.
4: És azt az óriási közhelyet is le kéne győzni, amikor az ember azt mondja, hogy nincs időm rá. Nem igaz. Tehát 5 perc, 10 perc, 20 perc, bármennyi. Ha heti másfél óra összejön, ebből az 5-10-20 percekből már tettünk valamit magunkért, és már van eredmény. Tehát nyilván az eredmény nem egy hét után fog jönni, meg nem is egy hónap után, de a kitartó munka, amikor egyszer csak odaér, hogy eredményt hoz, onnantól kezdve már nem tudom elképzelni, hogy ne csináljam meg azt a napi 15-20 perc fél órányi aktivitást.
2: És nagyon jól mondod, napi 15-20 perc fél órányi maximum mozgás bőven elég. Hát én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy a műsor végén itt voltatok, és próbáltatok így a saját példáitokon keresztül hatni azokra, akik talán az életmódváltás előtt vannak. Szakál Laura és Palatinos László, köszönjük, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük.
4: Köszönjük a meghívást.
0: Hey, yo, Jace. Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
8: You know what to do with that big fat butt.
9: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Műsorajánló.
2: Piac után. Ebéd előtt. Best of. Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: Fitzóna.
1: Fitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Fitzóna.
3: A Fitzóna végéhez értünk, és a múlt héten, ahogy hallhattátok, a szezonzáró adásra is sor került. Legközelebb őszre találkozunk ismét. Kívánunk mindenkinek tartalmas, szép, aktív nyarat. Búcsúzik Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni. Sziasztok!
4: Az autóban
5: vagy bicajon
4: Pannon Rádió a legjobb utitárs.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, a híradó témáiból. A népdánc és a népdal hétvégéje, Gyöngyös Bokréta és Durindó hajdújáráson. Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa. Cseresznye, sárga barack, új krumpli, roskadásig a piac friss áruval. És viszonylag hűvös és változékony június elé nézünk. Jönnek a részletek. Hivatalosan is elkezdődött a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál hajdújáráson. A néptáncosok felvonulását követően ünnepi beszédeket hallhattak a résztvevők, a folytatásban pedig a seregszemlét tekinteti meg a néptáncot szerető közönség. Az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Az esemény részleteiről Balázs Andrea tudósít.
7: Az idei Gyöngyös Bokrétán javában ropják a táncosok a színpadon. A megnyitó után sorjáznak 29 település, 30 táncosa van itt. A Kárpát-medencéből a betyárok is megérkeztek, akik ostorcsaszogással vonultak itt a megnyitón. Úgyhogy egészen a szalonna és bandája zenekar fellépéseig egymás után követik majd itt a táncosok hajdújáráson egymást. A hangulat remek, táncolnak a táncosok a fügön, a színpadon, a takarásban, és ha minden igaz, akkor hajnalig tartó táncház is várja az érdeklődőket, úgyhogy aki még szeretne, nyugodtan kerekedjen útra és jöjjön ki hajdújárásra. Holnap pedig a Durindó, azaz a népzenei fesztivál következik. Lesz mise 10:30-kor, ha jól tudom, a nagy templomba, azt követően délben lesz a megnyitó, és azután holnap a népzene kedvelőit várják a csapatok itt hajdújáráson a színpadon a futballpályán.
6: A szerb kormány elfogadta az emberi szervek átültetéséről szóló törvény módosításait, amelynek nyomán új donorkártyát vezetnek be az országban. Ivan Stašević, Karlicsics egészségügyi államtitkára a legfontosabb hivatás az életben elnevezésű kampány és a Nemzeti Donornap 10. évfordulóján közölte. A törvény módosítás értelmében mindenki életében nyilatkozhat arról, hogy halála után elajándékozzálja a szerveit. A szerbiai donorprogram eredményeiről szólva kiemelte, 2025 és 26 között a transzplantációra várók száma 1700-ról 1228-ra csökkent. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a várólisták rövidítése továbbra is kiemelt cél. Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa. A római katolikus egyházfő egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt. A vatikáni államfeje körútja során 20 hivatalos eseményen vesz részt, 12 beszédet és 5 misét tart. A spanyol fővárosba több 10 000 zarándokot várnak ezekben a napokban. Csak a kordobai egyházmegyéből péntek este mintegy 5 000 indultak útnak, hogy részt vegyenek a nyilvános eseményeken. A hétvége a piacok legforgalmasabb időszaka. A folyamatosan alakuló, legtöbbször emelkedő árak miatt a vásárlók egyre tudatosabban költenek, és alaposan megfontolják, hogy miből mennyit vásárolnak. A legtöbben mérlegelik, hogy a piacokon vagy a bevásárló központokban költsék el pénzüket. Ennek ellenére szombat délelőtt a szabadkai tájpiacon és a zöldike piacon is nagy volt a forgalom, és friss áruval várták az árusok a vásárlókat. Csernai Panna riportja.
0: Sok embert vonzott szombat délelőtt a szabadkai tejpiac, idősek és fiatalok is kilátogattak. Az árusok szerint jelenleg a megy és a cseresznye a legkeresettebb termék. Svetlana Tukics-Pot, Szabadka. A cseresznye és a sárga barack 200 dinár, a paradicsom 180 dinár, az uborka, ez a rövidebb fajta, 150 dinár, a hosszabb úgynevezett kígyó uborka pedig 200 dinár. A petrezselyem és a sárgarépa ára pedig 80 és 100 dinár között mozog. A húsárusok standjai előtt kisebb sorok alakultak ki. A vásárlók szerint továbbra is érdemes a piacon beszerezni a húst, hiszen a minőség jó, az árak pedig sok esetben kedvezőbbek. Az egész csirke kilogramja 380 dinár, a kacsa 800, a pulyka 1000, a nyúl pedig 800 dinárért kapható. A levesbe valóért 170-től 250 dinárt kell fizetni. Stefanovics Adrien, Szabadka.
3: Mi elég sűrűn járunk, hát hetente egyszer-kétszer, mivel itt sokkal frissebb áruhoz jutunk, mint a nagy üzletekbe. Hát általában hústermékek, tejtermékek, de akár kozmetikai áru, szóval bármit megtalálunk egy helyen, és ez miatt ez nagyon kényelmes. Úgyhogy hát legjobban ez miatt jövünk.
0: A harcosok sorakozója lakótelepen található zöldike piacon is nagy volt a nyüzsgés szombat délelőtt. A pultokon bőségesen sorakoztak az idénytermékek. Varga János, Hajdújárás.
5: Hát vásárlók vannak úgy hétközben kevesebben, viszont így a szombat-vasárnap akkor az erősebb, tehát a víkendek akkor jönnek az emberek, nem dolgoznak több, mint valószínű, és akkor egy kicsit többet sétálnak a piacon, de hétközben inkább a nagy bevásárlóközpontokban, délután, munka után ki, mikor ér oda.
8: Ön hogy látja, mit vásárolnak leginkább az emberek?
5: Hát, meg nem tudnám mondani. A nagyon átlagos. Tehát így, mikor vannak ezek a korai gyümölcsök, azokat úgy viszik jobban. Több, mint valószínű ugye a bevásárlóközpontokban nem annyira friss, és akkor inkább kijönnek a piacokra.
0: A bőséges kínálat ellenére a vásárlók ma már alaposan megnézik az árakat. Sokan összehasonlítják a piaci és az üzletekben található kínálatot, és annak alapján döntenek, hol végzik el a bevásárlást. Osztogonác Etela, Szabadka. Néha a szupermarketben, néha itt, mert nem ugyanazok az árak. Így hol itt, hol ott. Eltérő. Amikor hétközben akciók vannak a szupermarketben, akkor mindent ott veszek meg. Aztán amikor itt olcsóbb, akkor itt vásárolok. Így felváltva vásárolok. A tapasztalatok szerint a piacok továbbra is népszerűek a vásárlók körében. Bár az árak fontos szerepet játszanak a döntésben, sokak szerint a friss áru és a közvetlen beszerzés továbbra is a piacok legnagyobb előnye.
6: Az elmúlt napok nyárias melegét követően ma hajnalban eső és lehűlés érkezett Vajdaságba. Vasárnaptól ugyanakkor fokozatosan csökken a felhőzet, több lesz a napsütés, és a hőmérséklet ugyanátmenetileg, de ismét 28-29 fokig emelkedhet. A jövő hét elején visszatér a nyárias idő. Akár 30 fok feletti értékeket is mérhetünk, szerdára azonban újabb csapadék és lehűlés várható. Balázs Zita riportja.
9: A közmondás szerint, amit medárd mutat, azt a nyár folytatja. Azaz, ha hétfőn medárd névnapján esik az eső, akkor 40 napos esőzés várható. Az előrejelzések szerint azonban medárd nem hoz esőt, így a népi hiedelmek szerint nem várható számottevő csapadék. Az időjósok viszont azt mondják, hogy a jövő hét közepén újabb nedves légtömeg érheti el térségünket. Az elmúlt napok nyárias melegét követően szombat reggel esőre is érezhető lehűlésre ébredhettünk Vajdaság szerte. A csapadék több helyen felfrissítette a levegőt, miközben a hőmérséklet átmenetileg visszaesett. Az eső kedvezően hatott a természetre, ugyanakkor nem mindenki fogadta egyformán örömmel. Király Adrián.
10: Nagyon kellett már ez az eső, mert nagyon száraz volt már a föld, teljesen szétrepedezett. Arról tudok inkább többet beszélni, hogy a folyókba és a tavakba is nagyon vízhiány van, és így oda is nagyon jó jött ez az eső. Persze ez egyelőre nem elegendő arra, hogy feltöltse teljesen a tartalékokat, mivel kellene még több eső. Én annyira személy szerint nem örülök neki, mert nagyon szeretek horgászni, és ilyenkor nem igazán tudok létesülni a vízparton, mert mégiscsak azért csúszós.
9: A mezőgazdaság számára különösen kedvező volt a lehullott csapadék. A búza és az árpa esetében ez sok helyen az utolsó pillanatban érkezett mentőövnek bizonyult, bár egyes parcellákon már így is későn jött. A kapás növények fejlődésére szintén pozitívan hatott az eső. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
11: Nagyon jól jött az eső, ez nagyon sokat jelent. Szóval a buzákat is a fázisban voltak, hogy öntözi meg a szemeket, az utolsó pillanatban ért ide, mi már nagyon el voltunk keseredve, az árpákat is megsegíti, ha bár ott vannak, már érésben vannak, valamelyiket már lehetne vágni is, de azt is a szemeket valamennyire, ami nem totál száraz volt, azon még sokat segít az eső, ott is megönti a szemeket, nem lesznek az aszalt szemek, hanem kifejlett szemek lesznek. Buzáknál néhol megkésett, már a buzák megsültek már.
9: Az aratás miatt a földművesek számára az lenne a legideálisabb, ha még néhány napig csapadékos lenne az idő, ezt követően pedig egy tartósabb felmelegedés következne, hogy a gabona ne veszítse minőségéből. Az előrejelzések azonban arra utalnak, hogy viszonylag hűvös és változékony június elé nézünk. Kovács Géza, klímakutató.
12: A június nem lesz túl meleg, legalábbis a következő jó 10-12 napban, de nézzük a részleteket. Ez az eső, ez a hidegfront nagyon érdekesen alakítja az időjárást, ugyanis egész Közép-Európában radaron gyakorlatilag csak egy kisebb sáv van, egy olyan 50-60 km széles sáv van Szlavóniától, Zombor, Bajmok, Szabadka, Szeged és arra a délkelet Magyarországon. Máshol sehol nem esik az eső. Itt ez egy sáv van, ahol általában azért kisebb csapadék van.
9: A szakember elmondása szerint a hosszú távú átlagot tekintve júniusban teljesen megszokott a 25 fok körüli hőmérséklet és a változékony időjárás. A hónap közepére várható egy stabilabb, melegebb időszak, amely az északnyugati szél hatására szárazabb lesz.
13: A pontos idő 4 óra 11 perc.
14: Időjárás.
15: A délután folytatásában is kellemes időben lesz részünk. A meteorológusok szerint zápor csak helyenként fordulhat elő, az is kisebb mennyiségben. Holnap viszont ismét napos időre lehet számítani, és újból akár 29-30 fokot is mérhetünk. Leghamarabb megint kiadósabb esőben szerdán lesz részünk.
14: Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda?
3: Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép.
4: A tankcsapda.
3: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
3: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
4: óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 18 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A hétvégén hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap egyik központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása volt. Este 8:30-kor Szalonna és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságok együtt tölthetnek el egy kellemes napot. Elballagtak a Szent Tamási Jován Jovánovics Zmáj általános iskola végzősei. Ezt megelőzően a diákok a templom előtt gyülekeztek, ahol hálaadó szentmise előtt Zsúnyi Tibor atyával imádkoztak. Az ünnepi szentmisén a diákok közösen adtak hálát a Jóistennek az elmúlt 8 évért. Az iskola igazgatónője szerint a tanulmányi átlagot tekintve igen erős osztályról van szó, akik mindvégig összetartottak.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Panorádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Burak Yeter, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
4: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
9: Off the record.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.